0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: Podcast minden percét.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: mindenből.
1: A legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig

Mindenből a legjobbat adjuk. Pedig senki.

emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünk

0: Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.
2: Volt egy

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: I don't wanna ride.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

zenét, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Küzdöttek a szárazsággal a Nyír VV munkatársai, végéhez közelít a strand szezon, diákok segítkeznek a skanzenben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A város üzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárazság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
2: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 90-95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
1: Véget ér az idei strand szezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig, vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető, és a parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előre láthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Felújítási munkákat végeznek a Vásárhelyi Pál Technikum 12. D-osztályának tanulói a Sóstói Múzeumfaluban. A csapat egyik része a régi, elhasználódott földpadlót verte fel, majd a megfelelő előkészítést követően új tapasztalást végzett. A csapat másik része a Tiszabecsi Porta évek óta használaton kívül lévő lakóépületének megtisztításán dolgozott. Olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum beszámolójában. Alapvetően tiszta, derült időre számíthatunk, majd a napsütést azonban időnként zavarhatják majd megnövekvő gomoly felhők. Szorványosan kisebb esők, záporok itt Nyíregyházán is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék kialakulására azonban nincs kilátás. A keleties irányú szelet többször kísérik majd élénk erős lökések. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Éjszaka 14-15 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Azért szeretem a Beszefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Beszefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Beszefem. A legjobb zenék.

0: és evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója. Nyíregyháza kedvenc.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Üzletek a szárazságon, a Nyír VV munkatársai sikeresen zárult a vándortábor szezon, ismét versenyezhetnek a szépkorúak. Demeter Dia vagyok. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A város üzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárazság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
3: A Nyír VV Nonprofit Kft. Ugye az üzemeltetője az önkormányzat tulajdonában lévő zöld felületeknek is többek között. Nyilván az idei extrém száraz nyár és időjárás kihívások elé állított a társaságunkat is, mint az összes többi üzemeltetőt országban. Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Ezeket kollégáink, illetve a vállalkozó bevonásával végeztük el. Nyilván próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 90-95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. Nem is látjuk jelen pillanatban, hogy mikor kell ez legközelebb. Nyilván ez az eső függvénye. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt. Ezen a téren társaságunk nyáron ezt végezte el.
2: Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak, az ország legszebb tájait bejárva.
4: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
2: Idén is megrendezik a Szépkorúak sport találkozóját Nyíregyházán. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a Szépkorúak szeptember 22-én. Az eseményt már 11. alkalommal rendezik meg, és nagy népszerűségnek örvend. Tavaly több mint 700-an neveztek a megmérettetésekre. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában áll rajthoz, tette hozzá. A Szépkorúak sport találkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezéseket még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyhaza.hu oldalon. Véget ér az idei strand szezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig, vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető, és a parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is. Kedvező időjárás mellett előre láthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Állami kitüntetéseket kapott a Nyíregyházi Egyetem 2 szakembere az államalapítás ünnepe alkalmából. Az intézmény tájékoztatása szerint Komáromi István, a Nyíregyházi Egyetem 5-ös József gyakorló általános iskola és gimnázium korábbi igazgatója, címzetes főiskolai docens, a Magyar Aranyérdemkereszt polgári tagozatát vehette át. Nagy elhivatottsággal végzett pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként. Juhász Erika névdalénekes, a Nyíregyházi Egyetem zenei intézetének mester oktatója pedig Martin György díjat kapott a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett kiemelkedő tevékenységéért. Szeptemberben folytatódik a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia program sorozata. Az őszi fél évben 6 előadást szerveznek több témában. A családi neveléstől és a nyelvhasználattól, a mozgáson és történelmen át szó lesz a képzőművészetről és a zenei hagyományokról is. Az őszi fél év szeptember 8-án indul a magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatásának kérdésével, kifejezetten a nagyszülők nézőpontjára fókuszálva, közölte az egyetem. 6 alkalommal várják majd az érdeklődőket az ismeretterjesztő előadások szeptember 8-a és december 1-e között, jellemzően 2 hetente, keddenként zajlanak. A részletes program elérhető az enye.hu oldalon. Újabb díler kezén kattant a bilincs. A kisvárdai rendőrök elfogták azt az 52 éves helyi férfit, aki a környezetében élő fogyasztókat látta el droggal, ebből biztosította megélhetését. A házkutatás során a szer porciózásához szükséges precíziós mérleget és pénzt foglaltak le a nyomozók. A férfit letartóztatták, írja a polisz.hu. Az ügyben több fogyasztót is kihallgattak a rendőrök, akik a drogot rendszeresen a férfitől vásárolták. Vasárnap rendezik a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált. A futók különböző távokon indulnak. A félmaratontól a 10, az 5 és a 2,5 kilométeres versenyszámokon, de szerveznek gyermekfutamot és jótékonysági futamot is. A futamok a Kossuth térről indulnak. A sportesemény miatt forgalomkorlátozásokra kell készülni a város több pontján, ezek a helyi és helyközi autóbuszjáratok közlekedését is érintik. A belvárosban, Sóstón, a Bújtosító környékén, a Vai Ádám körútnál és a Hősök terénél is lesznek lezárások. Ezeket a rendőrség és a polgárőrség munkatársai koordinálják. Amint az utolsó futó is elhalad az adott útszakaszon, a korlátozásokat fokozatosan feloldják, közölték a szervezők. Az érintett utcák teljes listája elérhető a város honlapján. Felújítási munkákat végeznek a Vásárhelyi Pál Technikum 12. D-osztályának tanulói a Sóstói Múzeumfaluban. A csapat egyik része a régi, elhasználódott földpadlót verte fel, majd a megfelelő előkészítést követően új tapasztalást végzett. A munka során a diákok ismét megtapasztalhatták, hogyan készülnek a hagyományos technikákkal a régi parasztházak természetes anyagokból készült felületei. A csapat másik része a Tiszabecsi Porta évek óta használaton kívül lévő lakóépületének megtisztításán dolgozott. A tanulók eltávolították a leomlott és levert vakolat maradványait, valamint előkészítették a házat a felújítási munkálatokra. Olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum beszámolójában. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre viradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiunknak.
5: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelen. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
2: Derült időre számíthatunk, majd a napsütést azonban időnként zavarhatják majd megnövekvő gomoly felhők. Szorványosan kisebb esők, záporok itt Nyíregyházán is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék kialakulására azonban nincs kilátás. A keleties irányú szelet többször kísérik majd élénk erős lökések. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy

Jó reggelt, ismét itt vagyunk, együtt indítjuk ezt a csütörtököt, és van egy egészen jó hírünk, már csak egyet kell aludni péntekig. Na jó, azért a mai napot még végig kell csinálni, de innen már tényleg látszik a hétvége, és itt a Best FM és a Best reggel, és Simon Norbert vagyok. Köszöntjük a Gáspárokat, ez egy perzsa eredetű név, a jelentése pedig az, hogy kincset hozó, illetve kincstárnok, és ma született Gerhard Berger, régi osztrák autóversenyző, Gundel Takács Gábor, Mark Webber, vagy pedig Kucsera Gábor, világbajnoki kajakozó. Fontos dolog történt a mai napon, 1846-ban Dobnál, illetve Szabolcs megyei és Borsod helyszíneken megkezdődött a Tisza szabályozása. A Tisza egyszerre jelent természetet, kikapcsolódást, gazdaságot, történelmet és természetesen felelősséget is. És tudjuk azt, megtapasztaltuk, hogy milyen fontos az, hogy legyen víz egy országban. Érdekességképpen mondom, hogy ma van Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe, illetve a mai napon röptettek először a világban több mint 200 évvel ezelőtt léggömböt, hidrogéngázzal töltött léggömböt. Ez megtett 22 kilométert, aztán leszállt, és az emberek pedig a félelmükben szétverték az egészet. Hát, valahol el kell kezdeni. Úgy, mint ezt a napot is. Legyen szép napja, mindjárt időjárás jelentéssel folytatjuk. A mai naptól melegszik a levegő hőmérséklete.

Jó reggelt, néhány szó a várható időjárásról. A mai napon sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sok felé pedig felfrissült a levegő hajnalra, délutánra pedig 28 fok köré melegszik majd a levegő Nyíregyházán. Pénteken, vagyis holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék pedig sehol sem várható, és tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban már 30 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton pedig egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporok, zivatar is kialakulhat, de ezúttal sem fog mindenhol esni az országban, és a csúcshőmérséklet pedig a hétvége első napján 31

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Újraindul a Senior Akadémia, forgalomkorlátozások lesznek vasárnap, részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg. Demeter Dia vagyok. Szeptemberben folytatódik a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia programsorozata. Az őszi fél évben 6 előadást szerveznek több témában. A családi neveléstől és a nyelvhasználattól, a mozgáson és történelmen át szó lesz a képzőművészetről és a zenei hagyományokról is. Az őszi fél év szeptember 8-án indul a magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatásának kérdésével, kifejezetten a nagyszülők nézőpontjára fókuszálva, közölte az egyetem. A részletes program elérhető az enye.hu oldalon. Vasárnap rendezik a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált, a futók különböző távokon indulnak. A félmaratontól a 10, az 5 és a 2,5 kilométeres versenyszámokon, de szerveznek gyermekfutamot és jótékonysági futamot is. A sportesemény miatt forgalomkorlátozásokra kell készülni a város több pontján, ezek a helyi és helyközi autóbuszjáratok közlekedését is érintik. A belvárosban, Sóstón, a Bújtosító környékén, a Vai Ádám körútnál és a Hősök terénél is lesznek lezárások. Ezeket a rendőrség és a polgárőrség munkatársai koordinálják. Amint az utolsó futó is elhalad az adott útszakaszon, a korlátozásokat fokozatosan feloldják, közölték a szervezők. Az érintett utcák teljes listája elérhető a város honlapján. Ritka égi látványosságban lehet részünk, csütörtökről péntekre véradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiunknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelen. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgy.
1: Alapvetően tisztán derült időre számíthatunk, majd a napsütést azonban időnként zavarhatják majd megnövekvő gomoly felhők. Szorványosan kisebb esők, záporok itt Nyíregyházán is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék kialakulására azonban nincs kilátás. A keleties irányú szelet többször kísérik majd élénk erős lökések. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Éjszaka 14-15 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a leg

friss ropogós közlekedési infók a Best FM-től. Ugye tartanak a munkák a Korányi Frigyes úton, a Sóstóhegyi Kemecsei út közötti részen, az út teljes szélességében le van zárva, és itt ezen az érintett vonalon az autóbuszok is terelő útvonalon közlekednek, megsüllyedt közműfedél helyreállításán dolgoznak az Egyház utcán, és folytatódnak a Lobogó utca útburkolati javítási munkálatai is, aki teheti, ezt kerülje el. A Nándor utcán pedig közmű helyreállításon dolgoznak, és útszűkület van itt. Szennyvízvezeték korszerűsítés is van a 4-es főúton, az Incédi sornál, a megszokottnál éppen ezért itt lassúbb a haladás, valamint időszakos forgalom korlátozásba is belefuthatunk. Ha pedig távolodunk Nyíregyházától, tapasztalhatjuk, hogy a főútvonalak mentén ároktisztítási, patkarendezési munkák folynak. Itt nyilván tartsunk majd nagyobb oldaltávolságot. Jó utat útközben, és kapcsoljon Best FM-et!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

Jó reggelt, augusztus 27-ére ébredtünk, és van itt még néhány érdekes info, amit tudunk kötni a mai naphoz. Például ugorjunk vissza az időben 1955-ben, augusztus 27-én ugyanis megnyílt Magyarország első önkiszolgáló élelmiszerboltja Budán. Ma már ugye teljesen természetes, hogy bemegyünk egy boltba, fogjuk a kosarat és levesszük, amit akarunk a polcról, aztán pedig majd a pénztárnál kifizetjük, de akkor ez újdonság volt, ez volt az első ilyen bevásárlási lehetőség. És szintén 1955-ben a mai napon jelent meg az első

Guinness rekordok könyve Nagy-Britanniában, hát azóta pedig rekordok millióit jegyezték fel, ugye a legmagasabb, leggyorsabb, legnagyobb, legkisebb, legtovább, legtöbbször, sok-sok leg-leg-leg-leg-leg, mind-mind rögzítve van 1955-től, már hivatalosan. A Gáspárok ünnepelnek ma névnapot, és azt tapasztalhatjuk, hogy friss a levegő, így reggel érdemes nagyot szellőztetni, és nyárjassán változik vissza a nyár végén az időjárás, mert ma délután 28 fok várható Nyíregyházán. Pénteken 30, szombaton pedig 31. Na meg jönnek a friss tudnivalók a várossal kapcsolatban. Pontban 7-kor, így indul a csütörtök a Best FM-mel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét versenyezhetnek a szépkorúak, kitüntették az egyetem munkatársait, a madárvonulást is befolyásolja a klímaváltozás. Demeter Dia vagyok. Idén is megrendezik a szépkorúak sport találkozóját Nyíregyházán. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik összerejüket a szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában áll rajthoz, tette hozzá. A szépkorúak sport találkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezéseket még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Állami kitüntetéseket kapott a Nyíregyházi Egyetem 2 szakembere az államalapítás ünnepe alkalmából. Az intézmény tájékoztatása szerint Komáromi István, a Nyíregyházi Egyetem 5-ös József gyakorló általános iskola és gimnázium korábbi igazgatója, címzetes főiskolai docens, a Magyar Aranyérdemkereszt polgári tagozatát vehette át. Nagy elhivatottsággal végzett pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként. Juhász Erika népdal énekes, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének mester oktatója pedig Martin György díjat kapott a Népművészeti Mozgalom szervezése területén végzett kiemelkedő tevékenységéért. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is, kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány példány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
3: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
2: Alapvetően tiszta, derült időre számíthatunk, majd a napsütést azonban időnként zavarhatják majd megnövekvő gomoly felhők. Szorványosan kisebb esők, záporok itt Nyíregyházán is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék kialakulására azonban nincs kilátás. A keleties irányú szelet többször kísérik majd élénk erős lökések. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Éjszaka 14-15 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

A mai csütörtöki horoszkóp is rendelkezik egy tematikával. Mi legyen ma a kis plusz az életedben? Hát ezt fogjuk kideríteni. Startolunk is a kosokkal. Ma nem mondja automatikusan nemet valamire csak azért, mert hogy nem szerepelt a terveid között. Egy hirtelen jött ötletből könnyen jó program születhet mára. Bikák, keres majd olyan ízt, amit ritkán választasz. Lehet ez egy új süti, egy egzotikus gyümölcs, vagy egy különleges fagyi. Most az újdonság a tányérodon kezdődik el az életedben. És az ikrek, ma egy rövid találkozás, vagy pedig új ismertség több figyelmet érdemelhet. Lehet, hogy valaki egyetlen egy mondattal elindít benned egy egészen új dolgot és gondolatot. Rákok, ma rendezd be magadnak úgy az estét, mint hogy egy apró wellnessbe vonulnál el. Legyen ott a kedvenc illat, puha ruha, halk, szene, semmi különleges, nem kell hozzá, csupán ennyi. Oroszlánok, majd valakinek egy őszinte bókot. Aztán pedig figyeld meg, hogy milyen gyorsan megváltozik tőle a hang a körülötted. Szüzek csütörtöki napja. Van valami, amit régebben szívesen kipróbáltál, aztán pedig valahogy mindig elmaradt. Vedd elő újra. Lehet, hogy most éppen ez fogja feldobni a napodat. Mérlegek, te pedig tegyél ma valamit csak azért, mert hogy szép. Vegyél egy csokor virágot, rendezd át a kedvenc sarkodat, vagy válassz egy új kiegészítőt, aztán pedig gyönyörködjél benne. Skorpiók, nem kell mindenkinek tudnia, hogy mire készülsz. Tartsd meg magadnak egy apró tervet, vagy pedig meglepetést. A várakozás most legalább olyan izgalmas lehet, mint maga az eredmény majd. És a nyilasok, menj ma valahová, ahol még nem jártál. Nem kell messzire utazni, lehet ez egy új kávézó Nyíregyházán, park, vagy pedig egy ismeretlen utca. Bakok, igen, direkt haszontalan. Egy teljesen haszontalan óra, ez kell neked. Ne intézz semmit, ne tervezz semmit, ne szervezz semmit. Csak csinálj valamit, aminek nincs más célja, csak az, hogy jó lessen. Na ez lesz a haszontalan óra, ami mégiscsak hasznos lesz. Vízöntők, egy szabályszegés, persze csak ártatlanul. Vagy csinálj valamit más sorrendben, másképp a megszokottól eltérően. Egy kis rendszeren kívüli élet jót fog majd neked tenni. A halaknál pedig a hangulat lesz a fontos válasz, egy dalt, ami tökéletesen illik a mai naphoz, és építs köré egy kis esti hangulatot majd. Ma könnyen lehet, hogy egyetlen dallam, többet mond majd ezer szónál, mi pedig rengeteg dallamra készülünk, itt vannak az ébresztő dalok ma is, a Best reggelben, szép napot augusztus 27-én, én Simon Norbert vagyok.

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

Jó reggelt, már csütörtök van. Augusztus 27-e, egyre közelebb a hétvége, és hogyha hétvége, akkor ne feledje, hogy vasárnap futófesztiválra készül Nyíregyháza. Immár 6. alkalommal rendezik meg ugyanis a Nyíregyházi futófesztivált, ahol is különböző távokon, a félmaratontól a 10-5 és 2,5 kilométeres versenyszámokon át egészen a gyermekfutamig várják a résztvevőket, sőt idén is megrendezik a jótékonysági futamot is. A versenyközpont, valamint a futamok rajt és célterülete pedig a Kossuth téren lesz, és jó néhány utcát érinti a futófesztivál, lesz forgalom korlátozás, és ezt nem árt majd észben tartani és beépíteni a vasárnapi tervbe. Reggel 8:30 és délután 13:30 között lesz maga a futóverseny, és ebben az időpontban a futóvonal mentén forgalom korlátozásokra kell majd készülni, amelyek a helyi és helyközi autóbuszjáratok közlekedését is érintik, és a következő utcákról van szó: Korzó bevásárlóközpont, Szegfű utca, Liszt Ferenc utca, Bújtasító térsége, valamint a Sóstói út, Erdei tornapálya, Sóstó gyógyfürdő, Kossuth utca, Vai Ádám körút útvonala, illetve a Kossuth tér, Nagy Imre tér, Hősök tere és a Bercsényi utca egészen a postáig, ezek az érintett területek. Reggel 8:30 és délután 13:30 között vasárnap itt számíthat majd arra, hogy rendőri intézkedésekkel találkozhat, illetve nyilván ezeken az útvonalakon nem lehet majd közlekedni. Érdemes a vasárnapi napra majd másképp gondolkodni. És a mai napon is gondoljon ránk, ha már közlekedési hírekről van szó. Remélhetőleg akadálymentes a csütörtök reggel, ha mégis bármilyen dolog történne, ami bizony sok mindenkit érint a közlekedésben, mondja el, hogy mi az. Fesztefemnyiregyháza.hu, ma reggel is várjuk az üzeneteket az üzenőfalunkra. Jó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Küzdöttek a szárazsággal a Nyír VV munkatársai, végéhez közelít a strand szezon, diákok segítkeznek a skanzenben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A város üzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárazság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
2: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 90-95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
1: Véget ér az idei strand szezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig, vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető, és a parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előre láthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Felújítási munkákat végeznek a Vásárhelyi Pál Technikum 12. D-osztályának tanulói a Sóstói Múzeumfaluban. A csapat egyik része a régi, elhasználódott földpadlót verte fel, majd a megfelelő előkészítést követően új tapasztalást végzett. A csapat másik része a Tiszabecsi Porta évek óta használaton kívül lévő lakóépületének megtisztításán dolgozott. Olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum beszámolójában. Alapvetően tiszta, derült időre számíthatunk, majd a napsütést azonban időnként zavarhatják majd megnövekvő gomoly felhők. Szorványosan kisebb esők, záporok itt Nyíregyházán is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék kialakulására azonban nincs kilátás. A keleties irányú szelet többször kísérik majd élénk erős lökések. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Éjszaka 14-15 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jó reggelt, itt a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok. Csütörtök van egyre közelebb, most már a bűvös szeptember elseje. Ugye jövő hét kedd, és erre például az egyetem, a Nyíregyházi Egyetem is nagyon készül. Újra indul például az Egyetem Senior Akadémia program sorozata. A tanév őszi felében 6 közérthető és interaktív előadás várja majd az érdeklődőket. A decemberben záruló program sorozat ezúttal is sokféle témával készül. A gyermekek magatartási és tanulási nehézségeinek támogatásától, a nyelvhasználaton, a mozgáson és a helytörténeten át egészen a képzőművészetig. Fontos cél ugyanis, hogy az intézményben felhalmozott tudás és szakmai tapasztalat az idősebb korosztály számára is hozzáférhető legyen, hiszen tanulni sosem késő. Ezek az előadások pedig majd szeptember 8-a és december 1-e között lesznek, jellemzően 2 hetente, keddenként, délután 2 és 3 óra között. Továbbra is egyetem, már csak néhány napig, ugye jövő hét keddig szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberi kezdéssel meghirdetett szakirányú továbbképzéseire. A levelező munkarendben elérhető képzések a már diplomával rendelkezők számára kínálnak különböző szakmai ismereti bővítési lehetőségeket, új kompetenciák megszerzésére és karrierjük tudatos építésére. Érdemes ezzel a lehetőséggel is élni. Na meg hát indítani a napot a Best Reggellel, hiszen most már 7 perccel járunk 7:30 után, így csütörtökön, augusztus 27-én.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb forgalmi torlódás a főutak mentén tapasztalható. Tartanak az útmunkák a Korányi Frigyes úton, a Sós-Csóhegyi, Kemecsei út közötti részen. Az út teljes szélességében le van zárva, az érintett vonalon az autóbuszok terelő útvonalon közlekednek. Megsüllyedt közműfedél helyreállításán dolgoznak az Egyház utcán figyelmesek legyenek. A főútvonalak mentén árok-tisztítási, patkarendezési munkák folynak, az adott helyen tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Körültekintően és legfőképpen ne megszokásból vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
3: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

Jó utat, hogyha éppen menni kell valahova, vagy pedig már éppen úton is van, és hogyha tankolni fog, akkor semmiféle meglepetést nem fogja érni. Ugyanis itt a hét második felében sem érkezik újabb nagykereskedelmi árváltozás. Ma csütörtökön változatlan marad mind a benzin, mind pedig a gázolaj ára. Az országos átlagárak pedig a következőképpen vannak jelenleg. A 95-ös benzin literenként 592, a gázolaj pedig literenként 681 forintba kerül. Nyilván ugye ezek átlagárak. És az időjárásban sem lesz különösebben meglepetés. Ma a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg kisebb eséllyel, futózápor, esetleg zivatar, viszont elmondható, hogy összességében száraz időben lesz részünk. Délután Nyíregyházán pedig egy nagyon kellemes 26 fok várható. Szombatra pedig még ki tudja, lehet, hogy utoljára, de visszatér a strandidő, akár 34 fok is lehet.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Újraindul a Senior Akadémia, forgalomkorlátozások lesznek vasárnap, részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg. Demeter Dia vagyok. Szeptemberben folytatódik a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia program sorozata. Az őszi fél évben 6 előadást szerveznek több témában. A családi neveléstől és a nyelvhasználattól, a mozgáson és történelmen át szó lesz a képzőművészetről és a zenei hagyományokról is. Az őszi fél év szeptember 8-án indul a magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatásának kérdésével, kifejezetten a nagyszülők nézőpontjára fókuszálva, közölte az egyetem. A részletes program elérhető az enye.hu oldalon. Vasárnap rendezik a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált. A futók különböző távokon indulnak. A félmaratontól a 10, az 5 és a 2,5 kilométeres versenyszámokon, de szerveznek gyermekfutamot és jótékonysági futamot is. A sportesemény miatt forgalomkorlátozásokra kell készülni a város több pontján. Ezek a helyi és helyközi autóbuszjáratok közlekedését is érintik. A belvárosban, Sóstón, a Bújtosító környékén, a Vai Ádám körútnál és a Hősök terénél is lesznek lezárások. Ezeket a rendőrség és a polgárőrség munkatársai koordinálják. Amint az utolsó futó is elhalad az adott útszakaszon, a korlátozásokat fokozatosan feloldják, közölték a szervezők. Az érintett utcák teljes listája elérhető a város honlapján. Ritka égi látványosságban lehet részünk, csütörtökről péntekre véradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiunknak.
4: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelen. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
3: Alapvetően tisztán derült időre számíthatunk, majd a napsütést azonban időnként zavarhatják majd megnövekvő gomoly felhők. Szorványosan kisebb esők, záporok itt Nyíregyházán is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék kialakulására azonban nincs kilátás. A keleties irányú szelet többször kísérik majd élénk erős lökések. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Éjszaka 14-15 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

és 7 perccel 8 óra után pedig továbbra is a Best reggellel. Hát indítja, vagy pedig folytatja a napot ki, hogy minden esetre itt van augusztus 27-e, és én nagyon bízom benne így nyár végére, hogy mindenki tudott magára szedni annyi energiát a nyár folyamán, hogy a munkahelyi kiégés az nem fog majd minket veszélyeztetni az év második felében, de egyáltalán mit is értünk a kiégés alatt? Hát nem egyszerűen azt, hogy valaki elfárad egy nehéz munkanap végére, hanem a tartós munkahelyi stressz nyomán kialakuló állapotot érzelmi kimerültséggel, motivációvesztéssel, ingerlékenységgel, alvási nehézségekkel és a teljesítmény romlásával. Hát ez a teljes kiégés. És készült egy statisztika, egy kutatás úgymond ezzel kapcsolatosan, hogy mi az a top 10 munkahely, ahol a legnagyobb számban figyelhető meg a kiégés jelensége. Indulunk a 10. helytől és egészen az első helyig fogunk jutni. Szóval a 10. helyen vannak a szociális munkások, a 9. a terapeuták, a 8. a pszichológusok, a 7. az ápolók, a 6. az orvosok, az 5. a rezidens orvosok, a 4. az ügyvédek, és akkor jön a top 3, 3. helyen a mentősök és a sürgősségi ellátásban dolgozók, a 2. helyen vannak a tanárok, és az 1. helyen pedig a közegészségügyben dolgozók. Ezek a munkák vannak ennek a problémakörnek leginkább kitéve. De ha minden jól ment, akkor tényleg nyáron szedtünk fel annyi energiát és pihenést, hogy kihúzzuk majd december végéig az év második felét. És nálunk pedig maradnak a nyári dalok, hiszen még nyár van. Jön az Airi Mafia a Balaton dalával.

0: Ma reggel is, így csütörtökön 8:30-kor egy érdekes kérdést boncolgat a Csak 10 perc rovat. A dohányzás vagy pedig a napfény hiánya veszélyesebb az egészségünkre? Na vajon melyik? Kiderül rövidesen, ugye megszokott időpontban, ahogy már mondtam, 8:30-kor Dr. Móri Gyula és Szakács Tibi beszélgetéséből. Na meg hát érdekes lesz a hétvége is. Megpróbálunk majd mindent beletenni az utolsó nyári hétvégébe. Egy kis strandolás még belefér, de ugyanakkor viszont már előkerülnek a háztartásokban a tavalyi iskolatáskák, kikerülnek belőle az egyéves kiszikka penészes szendvicsek, és megnézzük, hogy hogyan is állunk majd a tanév kezdésére. És van, amiből érdemes amúgy egy-két tartalékot venni, ugyanis a legtöbb kellemetlenséget nem a drága vagy pedig különleges felszerelések hiánya okozza, mert az ember tudja fejből, hogy kell, hanem azok az icipici apró hétköznapi tárgyak, amelyekből jó lenne egy tartalék is, egy eltűnt radír, egy kifolyt kulacs, vagy egy otthon felejtett torna az okni reggel 7-kor, szeptember első hetében, hát az bizony komoly családi krízissé tud válni. Persze érdemes először átnézni az előző évről megmaradt dolgokat, ami még használható eszköz, majd pedig ugye a pedagógus konkrét kérései alapján pótolni a hiányzó darabokat, de az első hetekben szinte biztosan kiderül még egy-két hiányzó apróság. Persze ez nem azt jelenti, hogy rosszul készültünk fel, csak az, hogy az iskolai mindennapokat nem lehet teljesen előre lemodellezni. Minden esetre, amik veszélyfaktort jelentenek, hogy nem árt, hogyha van belőle egy tartalékdarab, abból érdemes kettőt venni, mert a szeptemberi kezdeti időnyomás az bizony eléggé stresszes tud majd lenni. De egészen nyugodtan folytatjuk a csütörtök reggelt itt a Best reggelben. Szép hetet!
1: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat! Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat!
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan! Változatosan!

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Én azt gondolom, hogy engem semmi olyan információ nem igazából érhet a napfénnyel kapcsolatban már. Picit túlképzettnek érzem magam, hogy én attól megdöbbenjek. Én ezt elmondtam dr. Móri Gyulának is. Köszöntöm a hallgatókat, a Csak 10 perc rovat indul. Azt mondta, hogy én ma ámulni fogok. Hát, tessék. Megvan a lehetőség,
3: szóval.
2: Nézzük meg, de hogyha eseménytelen lesz az arcom, ha engem ez nem fog felcsikolni, én ezt is fogom jelezni, őszintén, jó? Én vagyok a nép hangja.
3: Legyen így, oké.
2: Mi újat tudsz mondani?
3: Nem úgy, ez a leglényegesebb, nem úgy. Ez egy kettő, ez az első legalábbis, aztán jönnek az ügyek is. 2011-ig visszamenve találtam olyan tanulmányt, tehát Tibi, már 2011-ben tudtuk, hogy nagyon nem mindegy a napfény. Ez egy svéd tanulmány volt, nagyon sokan hivatkoznak erre, és az újakat is ennek kapcsán kezdték el csinálni. Ilyen 20 és 30 ezer főt, 30 ezer svéd nőt vizsgáltak, és nézték a napozási szokásaikat, amit csak fel tudtak venni róluk. De a napozás volt az elsődleges. Ezek alapján ezt a közel 30 ezer nőt, ezt három csoportba osztották. Tehát kvázi nem kap napot, vagy elképesztő kevés napot kapnak, kerüli. Átlag, tehát nem napozik különösebben, de kimegy, nem kenegeti magát, stb. És a harmadik csoport meg a rendszeresen sokat napozik. És nem egy-két napig, hanem 20 évig követték őket, 20 évig, és nézték, hogy ki hal meg, mikor hal meg, miben hal meg. Jó?
2: Tehát tulajdonképpen irodisták, átlagemberek, ácsok.
3: Igen, női ácsok.
2: Jó, igen. Hát nem, úgy mondta, csak hogy tudják a hallgatók, ugye így viszonyítani a dolgokat. Tök jó, amit elmondták különben ennek.
3: Akik a legtöbbet voltak a szabadban, közöttük volt a legkevesebb daganatos halálozás, a legkevesebb szív- és érrendszeri halálozás, tehát stroke és ugye szívinfarktus, és a legkevesebb nem szív- és érrendszeri halálozás. Tehát bármilyen okból lévő halálozást nézzünk, minden területen ők haltak meg a legkisebb számban.
2: Tehát az ácsok tulajdonképpen tök jól vannak.
3: Hát igen, ha így akarod mondani, akkor
2: fekete minden. Nekem Robi barátomtok, ez mindenki olyan színük van, hogy példaértékű. Okay. Sosem félnek, sosem aggódnak, már koratavasztól kint vannak, ők az elsők, ugye hát tetőt építenek folyamatosan, ők az elsők, akik érintkeznek a napsütéssel, nem is igazából tudnak sokszor védekezni ellene, bár ugye ő azért felkap magára néhány dolgot, meg sapka.
3: Igen, de mit mondtunk ezzel a felkap magára, hogy az infravörös sugárzás
2: az átmegy.
3: Most ebből az átmegy. Pontosan így.
2: 8 centi. Okay. Mondtam Robinak, 8 centi, Robi.
3: Na, akkor most jön a sokkoló adat, jó? Tehát akkor mondd meg, ha ez neked nem gyújtja fel a lámpát a fejedben, akkor semmi, és akkor menthetetlen vagy. Mert hogy mekkora volt a különbség, oké, hogy kevesebben halnak meg, de hát most egy-kettővel kevesebben halnak meg, az ugye, az nem olyan nagy jelentőségű. Olyan óriási volt a különbség, hogy azok a nők, akik sokat voltak a napon, Szakács Tibi definíciója, ácsok.
2: Az ács.
3: Tehát azok a nők, akik sokat voltak a napon, de dohányoztak aktívan, ugyanolyan halálozási mutatókat mutattak, mint a nem dohányzó, kevesebbet napozók. Akkor ezt lefordítom. Annak, hogy nem vagy eleget a napon, pontosan olyan mért egészségkárosító hatása van, mint a dohányzásnak.
2: És ehhez különben napi 15 perc meg elég?
3: Igen, napi 15 perc, 20 perc, és nagyjából, tehát legyen ez a 20-as szabály, 20 perc, 20%-át kell, hogy érje a nap a testedben. Tehát Tibi, még egyszer mondom, annyit károsít, ha nem vagy a napon, mint ha dohányoznál. elismered, hogy a dohányzás jelentősen károsítja az emberi szervezetet?
2: Abszolút, igen.
3: Oké, akkor most még egyszer elmondom. A napfény hiánya matematikailag ugyanolyan mértékben károsítja, és ugyanolyan többlet halálozást hoz, mint a dohányzás.
2: Azt mondtam, hogy nem fog semmi engem itt ebből a szempontból így meghökkentett, de ez meghökkentett. Ez igen.
3: Ebben bíztam. Szeretnék elmondani egy anekdotális történetet, de nagyon szembeötlő. Egy család. A családnak az ők részén ilyen 30 éves korban egy bizonyos tumor elviszi a családtagokat. Aztán a következő generációban, itt már ugyanez a tumor a következő generációt a 40 éves kor fölött viszi el. Aztán megjövünk a következő generációra, ahol 5 darab testvér van. És szépen ilyen 40-50 éves kortól sajnos elkezdenek elhalálozni. Egy nagyon fontos kivétellel, akit ráadásul ugye aztán a második a sorban, tehát nem a legidősebb, de majdnem a legidősebb. Ez az emberke egy olyan munkát kap, hogy egy kitérő ilyen mentő, vagy nem is tudom, szóval ilyen kisegítő repülőtéren, ahová csak nagy viharba irányították át a budapesti gépeket, ott teljesít szolgálatot. Nő a fű a leszállópálya mellett, és ő felvállalja, hogy kaszál. Ezért az úriember egész életében a napomban tavasztól őszig is kaszál. 75, majdnem 80 éves koráig ezt csinálja, és nincs daganata. Tehát az a családi átok megtörni látszik. Abba hagyja, 3 év múlva pedig életét veszik ki ugyanabban a daganatban. Na mondom, ez anekdóta, de akkor is.
2: Egy fontos kérdés, hogy ez a védettség csak addig tart, ameddig kontextuson van a nappal.
3: Igen. Így van,
2: és ez utána azonnal meg is áll. Tehát, hogyha átalakul az életem
3: azonnal,
2: is.
3: De
2: tehát igen, ez a védettség, ez nem tart ki.
3: Ez nem olyan, hogy most akkor kinapozom magam 20 éves koromig, és abból élek majd 90 éves koromig. Nem, ezt folyamatosan meg kell, hogy újítsa. Na, tehát ez egy nagyon lényeges dolog, minimum döbbenetes, hogy a napsütésnek milyen hatása van. Na most, akkor ez egy jogos kérdés, hogy hogyan lehet ezt biztosra venni, mert hát ez nem egy ilyen kettős vakteszt, meg embereket bezárok, na nézzük meg 20 év alatt, hogy halnak meg, ha semmi napot nem kapnak, mert ezt így nem tudod vizsgálni. De megint csak visszanyúlnék a dohányzáshoz, mert van egy ilyen kutatási fogalom, hogy dózishoz kötött hatásgörő, ez most mindegy. A lényeg az, hogy elismerjük-e, hogy a dohányzás az rákot okoz. Azt gondolom, hogy ebben nincs kétség, ezt mindenki elismeri. De akkor megkérdezem én, van-e olyan kettős vaktesztű kísérlet, amiben ezt igazoltuk, hogy valakit dohányoztattunk 20 évig, jó daganatos legyen, a másikat meg nem. Nincs ilyen, ugye, mert hát ilyet nem is lehet csinálni, ez minden beütközik, ami orvosetika. De a kapcsolat olyan erős, hogy már ki lehet jelenteni, hogy a dohányzás tumort okoz. Tehát ugyanez a helyzet a napozással, hogy a napozás az bizony az életedet menti meg, és a betegségek elkerülésében segít. És szerintem van még annyi időnk, van, mert igyekezni fogok, hogy az árnyoldalára vetítsünk már rá, mert ezzel kezdett tegnap, és ez nagyon benne maradt a fejemben, hogy akkor kimegyünk, és akkor a leégés és társai. Tehát még egyszer mondom, a leégés az borzalmasan rossz. A leégés az 1000%-ban kerülendő. Na de nagyon extrém érzékeny emberek égnek csak le 15 perc alatt, és ők sem menjenek akkor, mert a nap pozitív hatását nem csak délben lehet élvezni. Na nézzük az árnyoldat, mert erre is hoztam direkt kutatást. Ugye az ellentáborban biztos voltam, hogy bőrrák az akkor növekszik, és akkor ugye miben halljunk meg. Na akkor elő egy tanulmány. Egy azt hiszem 2025-ös napozási tanulmány, amely 10-szer akkora, mint a 2011-es svéd tanulmány. És ott nőket és férfiakat is néztek. Az eredmény lényegében nagyon hasonló volt, vagy kvázi ugyanaz. A minőségi, és itt nézték a minőségi szoláriumokat is, tehát a minőségi napozás, ahol nem égsz le, a minőségi szolárium, az nem égsz le, és mind a kettőből minél több volt a megkapott mennyiség, annál kisebb volt a rákos és nem rákos megbetegedések száma az adott vizsgált csoportban, és az ezekből való halálozás is, bármely okból való halálozás is egyébként. Azt a kérdést is külön figyelték, hogy a napsütés emelkedés hatására emelkedik-e a melanóma, tehát ez a bőr kiinduló, rossz indulatú daganatnak a kialakulási száma és a halálozási kockázata. És a válasz egyértelműen és határozottan nem. Tehát most én itt adásba kimerem mondani, egyszerűen nem igaz az a dogma, hogyha napra mész, zárójel nem égeted magad, csak napozol, akkor bőrrákos leszel. Ez egy totális tévedés.
2: Szokathatjuk magunkat különben ehhez, Gyula? Tehát ugye azért vannak, persze, világos, hogyne, vannak fehérbőrű emberek, akiknek ez sokkal veszélyesebb, de ő kezdi akkor 1-2 perccel, nem? És pontosan akkor utána egy picit majd szokassa magát
3: reggel,
2: hozzá.
3: Megkezdje tavasz. Ugye a beesési szög az, amiről beszélünk. Mert ha a beesési szög minél meredekebb, tehát délben felülős a nap, fogalmazunk ilyen egyszerűen, akkor infravörös sugárzásból is többet kapsz, de a másik végén lévő spektrum, másik végén lévő ultraibolya sugárzásból is többet kapsz. De az ultraibolya sugárzás, beszéltük, ugye nem beszéltél, stúdió és irányított hang és mély hang vagy magas, tehát az ultraibolya, ha laposabb szögben jön, akkor nagyon sok nyelődik el a légkörben, míg az infravörösből kevesebb, tehát meg tudod kapni ezt az egészet. De mondom, még azt a számot akartam elmondani, hogy 3-400 ezer ember volt ebben a vizsgálatban, nem volt statisztikailag igazolható bőrrák emelkedés, de van nem bőrrák okozta halálozás csökkenés, tehát magyarán szólva csak pozitív hatásokról beszél. Tehát már csak a rákok kialakulását, a daganatos betegségek kialakulását jelentősen tudod csökkenteni, ha ezt a napozási szabályt, amit mondtunk, ezt a 20-20-as szabályt betartod. Tetszik érteni?
2: Igen.
3: Tehát nincs bőrrák kockázatnövekedés. A napfény, ideje a napfényt újra gondolni. A napfény a barátunk, és nem valami halál. Lézer vagy most tudom, micsoda.
2: Jó, holnap folytatjuk, mert letelt az időnk. Köszönjük szépen, tartsanak holnap is velünk. Doktor úr, jó pihenést kívánunk. Szia-szia.
3: Szervusztok.

0: Jó reggelt, augusztus 27-e van, csütörtök. Itt vagyunk most már, a nyár végén jön az utolsó nyári hétvége. Adódik a kérdés, hogy mi a terv szombatra, vasárnapra. Sok mindenből lehet választani, akár a Vidor Fesztivál programok közül, akár a futófesztiválra is lehet ugye jelentkezni. Vagy csak úgy simán otthon maradunk, és azt mondjuk, hogy jó, eleget mentünk már egész nyáron, most már üljünk le a hátsókra. Vagy egy utolsó csobbanást is lehet még akár eszközölni a strandon. Ha ez a terv, akkor mondom, hogy hogyan is alakul itt a szezon vége. A parkfürdő vasárnapig még teljes kapacitással üzemel, szóval ez az utolsó lehetőség majd, és augusztus 31-től, vagyis jövő hét hétfőtől az Aquarius élményfürdő fog tovább robogni, valamennyi szolgáltatás változatlanul igénybe vehető, és szintén augusztus 31-től a parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence még használható lesz, előre láthatólag szeptember 6-áig lehet vele kalkulálni, viszont tovább tudunk menni a tófürdőre, egészen szeptember 16-áig, szerdáig fogadja a tófürdő a vendégeket, a nyitvatartás pedig úgy alakul, hogy hétfőtől egészen szeptember 16-áig reggel 9 és este 7 óra között tart nyitva, tekintettel ugye arra, hogy már korábban sötétedik. A tófürdő csúszdái viszont a jövő héttől kizárólag a hétvégi napokon üzemelnek, így lehet kalkulálni az év utolsó csobbanásaira. Na meg kalkuláljon velünk további nyíregyházi hírekkel kapcsolatosan is, hiszen jönnek a frissek 9-kor.
1: Valahány

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Modern design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
3: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Ismét versenyezhetnek a szépkorúak, kitüntették az egyetem munkatársait, a madárvonulást is befolyásolja a klímaváltozás. Demeter Dia vagyok. Idén is megrendezik a szépkorúak sport találkozóját Nyíregyházán. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik összerejüket a szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában áll rajthoz, tette hozzá. A szépkorúak sport találkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont a nevezések. Még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Állami kitüntetéseket kapott a Nyíregyházi Egyetem két szakembere az államalapítás ünnepe alkalmából. Az intézmény tájékoztatása szerint Komáromi István, a Nyíregyházi Egyetem Ötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium korábbi igazgatója, címzetes főiskolai docens, a Magyar Aranyérdemkereszt polgári tagozatát vehette át. Nagy elhivatottsággal végzett pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként. Juhász Erika névdal énekes, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének mester oktatója pedig Martin György díjat kapott a Népművészeti Mozgalom szervezése területén végzett kiemelkedő tevékenységéért. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is, kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány példány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
5: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
4: Alapvetően tisztán derült időre számíthatunk, majd a napsütést azonban időnként zavarhatják majd megnövekvő gomoly felhők. Szorványosan kisebb esők, záporok itt Nyíregyházán is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék kialakulására azonban nincs kilátás. A keleties irányú szelet többször kísérik majd élénk erős lökések. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Éjszaka 14-15 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy új...

Jó reggel, 9 óra után is best reggel csütörtök van, és akárhogy is nézegetem itt a naptárat, be kell látni és ki kell jelenteni, hogy véget ér ezen a hétvégén a 2026-os nyár, ami igazán forróra sikerült, és szerintem elég mozgalmas volt, és nem csoda, hogy ősszel az ember ennél egy kicsit nyugodtabb pillanatokat akar, de ugyanakkor nem azt jelenti az ősz, hogy otthon kell ücsörögni és nem történik semmi, de sokan vágynak arra, hogy maguk mögött hagyják a nagyváros zaját és csendesebb hangulatú településeken kapcsolódjanak ki, de szerencsére a hazai turizmus kínálata rendkívül gazdag, a festői fekvésű, történelmi emlékeket őrző településeket szeretnénk felkeresni. Ezek a helyszínek tökéletes célpontok lehetnek egy hétvégi őszi kiránduláshoz, ahol a macskaköves utcák és a régi épületek különleges atmoszférát teremtenek. Hozok néhány példát. Érdemes például ősszel ellátogatni Kőszegre, a környező kőszegi hegység tiszta levegője és a közeli túraútvonalak kifejezetten vonzóak. Jó megoldás lehet Szentendre, a Dunakanyar kapujában fekvő Szentendre szűk, kanyargós utcáiról, valamint a szerb kereskedők hagyatékát őrző templomairól ismert, vagy éppen itt van Tata, az öreg tó partján álló vár, és az Eszterházi kastély mellett elsősorban a várost átszörő források, patakok és a tavak gazdag rendszere miatt emlegetik. Gyönyörű Tihany, itt a Balatonban nyúló félsziget égköve, az alapító levéllel rendelkező bencés apátság, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Balatonra, vagy éppen Pásztó, a csendes utcák mögött közvetlenül magasodó hegyek itt kiváló kiinduló pontot jelentenek a természetjáróknak. Tartogat az ősz is. Szép látnivalókat, csak éppenséged egy nyugisabb időszak érkezik már a jövő héttől. Kivéve az iskolakezdés, na az annyira nem nyugis, de túléltük már egy párszor, most is így lesz majd.

legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: Pillancsunk vissza a tegnapi nap eseményeire. Katasztrófavédelmi hírekkel érkezik a Best reggelben. Rutkai Dér, VVM. Szia, jó reggelt!
1: Köszöntök mindenkit! Nagyon ritka az olyan, amikor azt tudom mondani, hogy csendes volt az előző nap. Kettő helyszínen volt tűzoltói beavatkozás, és mind a kettő szabadtéri tűzzel kapcsolatos. 20 négyzetméteren égett száraz gaz tegnap délután egy családi ház udvarán Tiszalökön, a Galamb utcában. Ott a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók gyorsugárral kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, és kommunális hulladék, valamint száraz vegetáció égett 10 négyzetméteren a 4102-es számú mellékút 38-as kilométer szelvényénél Balkány térségében. A település önkéntes és Szapoly önkormányzati tűzoltói gyorsugárral kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Egyébként ezzel a két esettel kapcsolatosan is fontos megemlíteni, hogy már több mint két hónapja országos tűzgyújtási tilalom van. Én azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni erre a dologra, hiszen a legtöbb szabadtéri tűz az emberi gondatlanság, figyelmetlenség miatt történik, de van, amikor szándékosság áll a háttérben. Augusztusban és szeptemberben pedig több őszi növény betakarítása kezdődik meg, a száraz növényi részek, a nagy meleg, valamint a betakarítógépek folyamatos használata együtt igencsak kedvez a tüzek kialakulásának, úgyhogy a földeken a mezőgazdasági gépek karbantartására érdemes odafigyelni, munkakezdés előtt és a szünetekben is ellenőrizni például a gépeket, a felgyülemlett szalma, szalmamaradvány, por és egyéb éghető anyagok pedig ugye könnyen meggyulladhatnak, úgyhogy érdemes ezeket megtisztítani ezektől a részektől. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek.
0: Mi is köszönjük a híreket, információkat, és viszont kívánjuk, szia!
2: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
3: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Just free up your mind and stop acting crazy.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Imádják a legjobbakat.
4: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
2: Igen, mindenből a legjobbat.
3: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.

Itt a csütörtök és itt a beszöveggel. Jó reggelt, szép napot, én Simon Norbert vagyok, nézzük meg a programokat. Mi lesz még így nyár végén? Például kukkancsunk bele a Vidorba, ma este lesz a Dalamén 2.0, vagyis Presser Gábor, Karácsony János és a Csík zenekar közös koncertje. Biztosan sokan leszünk a Kossuth téren este 7:30-tól, ezután Tűzsonglőrök este 3:40-től, és utána pedig szintén a Kossuth téren Beugró a Paradicsomba este 10 órától. És ne feledje, hogy vasárnap futófesztivál itt Nyíregyházán. 6. alkalommal 10, 5 és 2,5 kilométeres távok lesznek, na meg félmaraton, és persze gyermekfutam, illetve jótékonysági futam is. Maga a verseny vasárnap reggel 8:30-kor indul, és 12:30 között lesz, és itt számíthatunk arra, hogy a futóútvonal mentén forgalomkorlátozások lesznek, például Korzó, Bevásárlóközpont, Szegfű utca, Liszt Ferenc utca, Bújtosi tótérsége, Sóstói út, Erdei tornapálya, Sóstói gyógyfürdő, Sóstói út, Kossuth utca, Vajjád Ádám körút útvonal, valamint a harmadik a Kossuth tér, Nagy Imre tér, Hősök tere, Belcsény utca. Ha közlekedni szeretne vasárnap Nyíregyházán, leginkább délelőtt, akkor ezt majd mindenképpen kalkulálja bele a menet.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Útszűkületre és lezárt leállósávra készüljenek a Szent István utcán közlekedők. A Ferenc körúton a temető irányából a Sóstüti csomópontig pedig egy sávban halad a forgalom, itt lassabb haladásra számítsanak. Várhatóan délutánra ezen a szakaszon befejeződnek a helyreállítási munkálatok. Dolgoznak a Toldi után, a Malom és a Színház utca közötti szakaszon. Kérik, hogy a folyóparton ne hagyják a gépjárműveket a munkavégzés idejére. Legyenek figyelmesek az Egyház és a Kert utcán is, itt közműfedlapok helyreállítása van folyamatban. További szép napot, balesetmentes közlekedést és kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

ez a nap is elindult, csütörtök, augusztus 27-e, amikor is a barnaság lassan lekopik, de a homok még októberben is előkerül a cipőből. Na ez az igazi tartós élmény, amit sikerült az elmúlt szerintem jó 3 hónap alatt begyűjteni a nyár folyamán. Itt vagyunk most már a nyár végén, de együtt megtaláljuk majd az ősz szépségeit is a jövő héttől. Persze holnap reggel is találkozunk reggel 6 órától, és indítjuk majd az utolsó nyári hétvégét. Én Simon Norbert vagyok, rádiózom ma is sokat a Best FM-mel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hervad, nem hullik, mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
2: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Küzdöttek a szárazsággal a Nyír VV munkatársai, végéhez közelít a strand szezon, diákok segítkeznek a skanzenben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A város üzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárazság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
4: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat. Ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 90-95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
3: Véget ér az idei strand szezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a Nyíregyházi Parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig, vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető, és a parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előre láthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Felújítási munkákat végeznek a Vásárhelyi Pál Technikum 12. D-osztályának tanulói a Sóstói Múzeumfaluban. A csapat egyik része a régi, elhasználódott földpadlót verte fel, majd a megfelelő előkészítést követően új tapasztalást végzett. A csapat másik része a Tiszabecsi Porta évek óta használaton kívül lévő lakóépületének megtisztításán dolgozott. Olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum beszámolójában. Alapvetően tiszta, derült időre számíthatunk, majd a napsütést azonban időnként zavarhatják majd megnövekvő gomoly felhők. Szorványosan kisebb esők, záporok itt Nyíregyházán is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék kialakulására azonban nincs kilátás. A keleties irányú szelet többször kísérik majd élénk erős lökések. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Éjszaka 14-15 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva, újra rohan az idő, hamarosan véget ér az augusztus. Augusztus 27-e van, és ma Gáspárokat köszönhetjük fennévnapjuk alkalmából, hogy mit jelent a név. Természetesen hamarosan elmondom itt a 103.9 Best FM-en. Szendi Hajni vagyok. With a song.

Augusztus 27-e van, és ma ünneplik névnapjukat a lőrincek, illetve a szabolcsok. A Szabolcs név eredete magyar és régi, az a jelentése, hogy vezető, népvezér. A név a honfoglalás korából származik, és egykor törzsi vezetőket jelöltek vele. Szabolcsok a magyar történelemben sok esetben kiemelkedő szerepet töltöttek be, például a honfoglaló magyar törzsek élén. Napjainkban a név már egy kicsit ritkább, de még mindig különleges karaktert sugall a viselőjének. A névhez kapcsolódó népi hagyományok szerint az augusztus végi időszakban szabolcsokat különösen jó szerencse kíséri a földművelésben és az állattenyésztésben. A lőrinceket is köszönhetjük ma, ez egy latin név, és azt jelenti, hogy babérkoszorús, azaz győztes, diadalmas. A névhez kötődő legismertebb lőrinc, Szent Lőrinc, a római vértanú, akit a keresztény hagyomány szerint a 3. században megöltek. A névnapját augusztus 27-én tartják, gyakran tartanak kisebb ünnepséget, családi összejöveteleket is. Ilyenkor a névnaposokat köszöntik. Híres Lőrinc, Szabó Lőrinc, még a magyar költő, író, műfordító és Olász Szabolcsot is meg kell említenem a szabolcsok kapcsán. Ő egy magyar sportoló, aki nemzetközi versenyeken ért el jelentős sikereket.

0: Maglóczky Tibor kutya kiképző trénerrel arról kezdtünk el beszélgetni pár nappal ezelőtt, hogy hogyan is kerül a kutya az ágyba éjszaka, és akkor hát azért nagyon sok mindenre, mert elkérdeztem, sok minden meg is világosodott nekünk így ugye szakember által, de hát azért van még egy-két érdekesség a kutyák és a gazdik együttalvásáról. Folytatjuk a beszélgetést Maglóczky Tiborral.
1: Persze ez egy tök jó érzés, hogy együtt alszik velünk a kutya, csak hogy én már azon is gondolkoztam, hogy lehet azért megy át tényleg, hogy elalszik velünk, de egy óra, kettő, három múlva átmegy a foteljében, majd visszajön, mert ez csak az a kényelmes neki, tehát, hogy...
2: Hát meg melege lehet.
1: Igen,
2: hát,
1: igen.
2: Azért melege van, és igen. Akkor azt mondja, hogy köszi, gyerekek, ennyi volt.
1: Majd jövök.
2: Belőletek, elmentem pihenni, tartsátok melegen a helyet, majd jövök vissza.
1: Miért van az, hogy nagyon sok kutya úgy szeret aludni, és úgy helyezkedik nem csak a gazdi mellett, hanem fotelben, fekhelyen, hogy valami a hátát védje, vagy valamihez hozzányomja a hátát, ez valami ösztönös, ősi dolog, hogy ne támadjanak hátba?
2: Ösztönös is lehet, igen, hogyha azt képzeljük el, hogy a szabad természetben, ugye a kutyafélék, vagy a kutyának az ősei, igen. Ugye farkasó, tehát hasonló felépítésű ragadozók, hiéna kutyák, hiénák, mindegyik egy-egy üreget kapar, aha. És bebújik, tehát az egy stratégiai pont. Ott, ha lefekszik, akkor megtámasztja a hátát,
1: és szemmel
2: tudja tartani
1: szépen,
2: a bejárat-kiáratot. Így van, ez egy ősi ösztön.
1: Aha.
2: Ez ilyen szempontból jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy ez innen jön.
1: Én is erre gondoltam, ez a nehogy hátba támadjanak, de hát azt szokták mondani, amikor az alvási pozíciókat nézzük, derül ki, hogy a legnagyobb bizalommal van felénk, hogy így a hasa teljesen szabadon van, tehát így szétdobja kezét, lábát és a hátán alszik. Ez így van?
2: Nyilván, tehát hogyha a kutya stresszelne, akkor nem nyúlik ki, nem fog a hátára feküdni. Uh-huh. Mondjuk egy stresszes kutya, ami már nagyon fáradt, és muszáj, hogy lefeküdjön, az össze fog gömbölyödni.
1: Aha.
2: Neki támaszkodik valaminek, és onnan még figyelget, hogyha már nagyon nem bír ébren maradni, akkor el fog aludni. De tény az, hogy egy nyugodt kutya az alkalmas arra, hogy a fotelban elnyúlva, vagy a kanapén elnyúlva, hátára fekszik, lelóg a feje a kanapéról, négy lába négy felé. Jó, tehát akkor jól érzi magát.
1: Akkor ennek örüljünk, mikor ezt látjuk,
2: meg,
1: igen.
2: Igen, ennek lehet örülni, meg ugye a biológiai, fizikai, fiziológiai oldala az, hogy ő is szeret nyújtózkodni, szoktak nyújtózkodni.
1: Igen.
2: Tehát úgy fordul, hogy kényelmes legyen neki, a kutya soha nem fog olyan pozícióba helyezkedni, ami neki nem jó. Tehát egy ösztönlényről beszélünk, ő mindig azt csinálná, ami neki jó. Hogyha mi húzunk határokat, akkor nyilván a határok közé tudjuk szorítani, de az alvásban nem szoktuk korlátozni a kutyát, hogy most így feküdjél. Más az, hogyha egy kiképzési feladat van, akár terápiás kutyáknál, ott ugye fontos, hogy feküdjön a kutya, hogyha a gyerekekkel dolgozik, tehát ott meg kell tanítani, hogy a hasán fekszik, vagy az oldalán fekszik, és akkor abban a pozícióban kell maradnia, vagy felemeli a fejét, vagy leteszi a fejét, tehát ez más dolog, ez tanítható, de hogyha abból indulunk ki, hogy a kutyák pihennek, és akkor lefekszenek, akkor igen, az ősi ösztön az, hogy védve legyen valami ilyen szinten hátulról, meg sokkal kényelmesebb neki úgy aludni, hogy neki dől valaminek, mert akkor el tudja lazítani a törzs izmait.
1: Aha, egy kicsit úgy betámasztja a hátát, és akkor minden más izom ki tud lazulni. Hát megint nagyon-nagyon sokat tanultunk. Tibi, legközelebb elmegyünk a kutyával étterembe, jó? Mert úgyis egyre többen csináljuk ezt. Köszönöm szépen!
2: Oké, nagyon szívesen!

Augusztus 27-e van ma, Lőrinceket és a Szabolcsokat köszönhetjük fel. Ma van a világ turistáinak világnapja, ez egyébként egy globális kezdeményezés. A turizmus globális jelentőségét ünnepeljük ma. Az idegenforgalom fontosságára hívják fel ilyenkor a figyelmet. Ezen a napon különféle rendezvényeket tartanak szerte a világban, bemutatva a kultúrák sokszínűségét és a fenntartható turizmus fontosságát is hangsúlyozzák. A turizmus hozzájárul ugye a gazdaság fejlődéséhez, a kultúrák közötti párbeszédhez, a nemzetközi kapcsolatok erősítéséhez, és mennyire jót tesz már a lelkünknek, ugye, amikor utazunk. Az események célja a felelős utazás és a helyi közösségek támogatása. Szerte a világban ilyenkor konferenciákat, kiállításokat, oktatási programokat is szerveznek. Na, menjünk akkor tovább a történelmi eseményekkel augusztus 27-e kapcsán a kalendáriumban. 1859-ben a Suez csatornát engedélyezték, Ferenc József és II. Napóleon volt az, aki engedélyezte a csatorna építését. A megnyitása forradalmasította a világkereskedelmet, mivel így közvetlen útvonal lőtt létre Európa és Ázsia között. Az építkezés több évtizedig tartott, jelentős mérnöki teljesítménynek számított a 19. században. A csatorna stratégiai fontosságú maradt a mai napig, mind gazdasági, mind katonai szempontból. Ezen a napon kitört a Krakatau. 1883-ban egy indonéz vulkánról van szó, pusztító kitörést produkált globális hatással. A kitörés következtében több tízezer ember meghalt. Hatalmas porfelhő borította be a légkört, ami jelentős hőmérsékletcsökkenést okozott világszerte, hiszen ez a hamu felhő eltakarta a napot. A Krakatau kitörés a modern vulkanológia egyik mérföldkövének számít, rengeteg tudományos kutatás alapjául szolgált. 1914-ben ezen a napon történt meg a Tannenbergi csata, egészen pontosan ezen a napon kezdődött el. A német és orosz csapatok összecsapása döntő volt a keleti front alakulásában. A csata a háború kezdeti szakaszában nagy jelentőséggel

Magyarországon, mert hogy addig csak fekete-fehérben láttuk a tévét, a színes adás lehetővé tette a nézők számára, hogy élénkebb, valósághűbb képet kapjanak a hírekről, programokról. A színes híradó elindítása a magyar televíziózás egyik legfontosabb mérföldköve. És akkor végül, de nem utolsó sorban, 2008, amikor is Kínában hatalmas árvíz pusztított, a déli tartományokat sújtó árvíz több millió embert érintett, hatalmas gazdasági és humán károkat okozva. A természeti katasztrófa rávilágított a környezeti kihívások és a városfejlesztés szükségességére. A kormányzati és civil összefogás révén sikerült enyhíteni a károkat és megkezdeni a helyreállítást.

0: vesztem, magisztokat rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

117 éves lett Ethel Keterem, a világ legidősebb embere. A brit nő pénteken családja és barátai körében ünnepelte az idősek otthonában az évfordulót, írja 24.hu. Keterem 1909. augusztus 21-én született Hampshire-ben, 8 testvér közül a második legfiatalabbként. Elmondása szerint idén is több olyan élményben volt része, amelyet korábban még soha nem tapasztalt. Például simogatott lámát és kezet fogott harmadik Károly királlyal. Keterem 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, miután 116 éves korában meghalt a brazil apáca Ina Canambaro Luca. A brit nő 97 éves koráig vezetett autót. A Guinness rekordok könyve szerint a valaha élt legidősebb ember a francia Jean Calment volt, aki 122 évig és 164 napig élt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Újraindul a Senior Akadémia, forgalomkorlátozások lesznek vasárnap, részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg. Demeter Dia vagyok. Szeptemberben folytatódik a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia programsorozata. Az őszi fél évben 6 előadást szerveznek több témában. A családi neveléstől és a nyelvhasználattól, a mozgáson és történelmen át szó lesz a képzőművészetről és a zenei hagyományokról is. Az őszi fél év szeptember 8-án indul a magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatásának kérdésével, kifejezetten a nagyszülők nézőpontjára fókuszálva, közölte az egyetem. A részletes program elérhető az enye.hu oldalon. Vasárnap rendezik a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált. A futók különböző távokon indulnak. A félmaratontól a 10, az 5 és a 2,5 kilométeres versenyszámokon, de szerveznek gyermekfutamot és jótékonysági futamot is. A sportesemény miatt forgalomkorlátozásokra kell készülni a város több pontján. Ezek a helyi és helyközi autóbuszjáratok közlekedését is érintik. A belvárosban, Sóstón, a Bújtosító környékén, a Vai Ádám körútnál és a Hősök terénél is lesznek lezárások. Ezeket a rendőrség és a polgárőrség munkatársai koordinálják. Amint az utolsó futó is elhalad az adott útszakaszon, a korlátozásokat fokozatosan feloldják, közölték a szervezők. Az érintett utcák teljes listája elérhető a város honlapján. Ritka égi látványosságban lehet részünk, csütörtökről péntekre véradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiunknak.
4: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgy.
3: Alapvetően tiszta derült időre számíthatunk, majd a napsütést azonban időnként zavarhatják majd megnövekvő gomoly felhők. Szorványosan kisebb esők, záporok itt Nyíregyházán is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék kialakulására azonban nincs kilátás. A keleties irányú szelet többször kísérik majd élénk erős lökések. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Éjszaka 14-15 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy

Friss hírek, információ pont egy óra múlva jönnek, majd újra időjárás előrejelzéssel, közlekedési infóval együtt, a híreink pedig el is olvashatóak a www.bestefemnyiregyháza.hu. Na hát mondom a témát, ebben az órában megemlékezünk egy egykori amerikai elnökről, szó lesz a fűzsíról, a parlagfű allergiáról és a holnapi időjárásról is.

Sandy Hajni vagyok, és a következő percekben megemlékezünk az Amerikai Egyesült Államok 36. elnökéről. Ő Lyndon B. Johnson volt, 1908-ban született, augusztus 27-én, és 1973-ban hunyt el. Johnson a New Deal politikájának és a nagy társadalom programjának egyik fő alakja volt, amely kiterjedt szociális és oktatási reformokat hozott az országban. Elnöksége alatt született meg a polgárjogi törvénycsomag, amely jelentős erőlerépést hozott az afroamerikaiak jogainak védelmében. Johnson ambíciózus politikai karrierje a kongresszustól az alelnöki pozícióig ívelt, majd egészen az elnöki székbe vezetett. Személyiségét erős vezetői stílus és kompromisszumkészség jellemezte, de döntései, például a vietnámi háború politikája hatalmas megosztást hozott Amerikában. Johnson egyszer azt mondta, a legnagyobb veszteség az, ha nem használjuk ki a bennünk rejlő lehetőségeket.

Az orvosok szerint az egyik legrosszabb dolog, amit csinálhatunk a fülünkkel, az az, hogyha elkezdjük használni a fültisztító pálcikát, mert szerintem sokan vannak ezzel úgy, mint én, hogy anélkül olyan, mintha nem készülnék el. Tehát én szerintem sokan használják ezt, és vannak így, persze vannak alternatív megoldások is ma már, mert hogy szinte mindenki ezzel a kényelmes vattapálcikával tisztítja a fülét, de az orvosok szerint jobb, hogyha ezt nem csináljuk. A legtöbb esetben a fülzsírt nem kell eltávolítani, mivel a fül képes az öntisztulásra, de azért időnként előfordul, hogy felhalmozódik a járatokban a viasz. Például, ha szűk vagy sérült a hallójárat, ha sok szőr van benne, hogyha a fejbőr vagy a fül környékét érintő bőrbetegségben szenved valaki, vagy ha be van gyulladva a füle, mert mondjuk megfázott. Ha azonban megpróbáljuk saját magunk eltávolítani a viaszt, azzal csak további károkat okozhatunk. Az orvosok szerint a vattapamacs lenne az utolsó dolog, amit használni szabad, mert hogy felsértheti a hallójáratot, és hosszú távon akár halláskárosodáshoz is vezethet. Dr. Venika Vetyú szakorvos beszélt arról egy amerikai labban, hogy a fülzsír felhalmozódás több dolog is okozhatja. A szakember azt állapította meg, hogy az általános egészségi állapotunk kritikus mutatójaként is szolgálhat ez. Hozzátette, hogy ez egy ablak, amelyen beleshetünk a testünk összetett működésébe, és a rejtett egészségügyi problémák előre jelzője lehet. Nos, azt mondta még, hogy van három állapot, amely a fülzsír felhalmozódását okozhatja. Az egyik a lupus, a másik a külső fülgyulladás, a harmadik pedig a csontkinövések. No, a lupus egy autoimmun betegség, amely fáradtságérzetet okozhat, és a betegeknél viszkető bőr és kiütések jelennek meg, valamint ilyen izület és izomfájdalmak is. Hajhullással, súlyvesztéssel, szájfekéllyel és duzzadt mirigyekkel is járhat. A lupus okozhat fülzsír felhalmozódást. A szakértő szerint ez a szervezet jelzése egy jelenlévő fertőzésre. Ráadásul ilyenkor a fülzsír színe, állaga, mennyisége is megváltozhat. Aztán itt a külső fülgyulladás, a hallójárat ilyenkor megduzzad és kipirosodik, erős fájdalommal jár, és ha nem kezelik, akkor nagyon súlyos fülgyulladáshoz vezethet. A fülzsír ki is szivároghat a fülből, hogyha valaki ezt veszi észre, akkor keresse fel rögtön a házi orvosát. És ugye említette még a csontkinövéseket is, ezek a kinövések gyakran észrevétlenek maradnak, addig, míg a hallásunk nem kezd el romlani, vagy a fülzsír felhalmozódása nem okoz kellemetlen tüneteket. No hát ez a három betegség az, amely a fülzsírral kapcsolatba hozható.

Szendi Hajni vagyok, és tisztán emlékszem arra, amikor életemben úgy hirtelen egyszer csak parlagfű allergiás lettem. Ez nagyon-nagyon régen volt, akkor Debrecenben éltünk, és a debreceni kliniken konkrétan annyira pici volt az allergológiai rész, hogy egy ilyen nem tudom, fürdőszoba méretben voltunk hárma vagy négyen, tehát így indult el. Most aztán pedig már hát hihetetlen mennyiségű ember szenved a parlagfűtől. A szembe szomszédunk Kalaki Jancsinak hívják, és egyidősek voltunk, egyszerre lettünk parlagfű allergiásak, minden bajunk volt, nem láttunk, folyt az orrunk, habcisztunk, köhögtünk, viszkettünk, a torkunk viszketett, szóval nem voltunk túl jól. Irány az allergológia, hogy ránk tették ugye ezt a mintát, a kis kezünkre így beszurkáltak, hogy na nézzék meg, hogy mire is vagyunk allergiások, aztán mind a kettőnket kiültettek a váróba, és azt mondták, hogy szóljunk, ha valami szokatlant tapasztalunk. Na már most tinédzserként fogalmunk nem volt, hogy mi a szokatlan. A másik, hogy Jancsinak és nekem is a kezem tök egyszerre dagadt, hát körülbelül kétszeresére, tehát így az alkarunk az egy ilyen hatalmas pukli lett, de mivel mind a ketten így néztünk ki, ezért hát azt gondoltuk, hogy ez a normális, és amikor letelt a várakozási idő, és behívtak minket, akkor ott teljesen rosszul lettek a rendelőbe, hogy mi hogy nézzünk ki, miért nem szóltunk. Hát mondtuk, hogy azért, mert mind a ketten így nézzünk ki. Jancsi akkor rájött, hogy itt valami guzmi van, tehát ez itt túlzott allergiás reakciót mutattunk, ő nemes egyszerűséggel elájult, de tényleg, tehát ott úgy kifeküdt, ott pofozgatták meg minden. Kaptunk mindenféle ilyen krémeket, meg szurit, hogy jobban legyünk, és akkor eldőlt, hogy mindketten hihetetlen módon allergiásak vagyunk a parlagfűre. Jancsi évekkel később olvasott az elárasztásos technikáról, azt mondta, hogy ő kipróbálja. Így amikor virágzott a parlagfű, akkor bement egy ilyen parlagfű mezőbe, és akkor ott ő járkált, meg ott úgy állítólag le is feküdt, hogy minél több pollen menjen rá, mert azt mondta, ha egyszer ebből a parlagfűből ő sokkot kap, akkor ő azt olvasta, hogy jól lesz. Hát maradjunk annyiban jó, hogy Jancsi nem volt egyedül ezen a mezőn, mert hogy egyáltalán nem volt jó, és utána megmaradt az allergiája is. Én, ahogy korosodom egyébként, egyre inkább jobban viselem a parlagfű allergiát, hála annak, hogy egyébként most már nagyon jó gyógyszerek vannak. Régen még olyan gyógyszert adtak a parlagfű allergia ellen, hogy bevettem, aztán egy ilyen 6-7 órán keresztül aludtam. Tehát ennyi volt. Minden

használni. A megelőzés alapja az, hogy ki kell írtani a parlagfüvet. Tehát gyomot kell írtani, kaszálni kell, még mielőtt elkezd virágozni. Orvosi kezelésként antihisztamin, orsprék, szemcseppek azok, amelyek alkalmazhatóak. Súlyosabb esetben allergia ellenes injekció vagy immunterápia is szóba jöhet. Fontos tudni, hogy a parlagfű allergia hosszú távon jelentős életminőség romlást okozhat, érdemes tehát már a korai tüneteknél szakemberhez fordulni. Összességében elmondható, hogy a parlagfű allergia kezelése, a megelőzés, a környezeti kontroll, a megfelelő orvosi terápia kombinációja.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Szendi Hajni vagyok, és már is mondom, hogy mire készülhetünk a holnapi napon időjárási szempontból. A hét utolsó munkanapján pénteken többnyire napos, száraz időre számíthatunk idehaza, bár időnként fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen. A hőmérséklet holnap hajnalban 15 és 20 fok között alakul, délután 28-33 fok valószínű, vagyis ismét nyári meleg várható. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, helyenként azonban megélénkülhet holnap a szél. Csapadékra csak kevés helyen, elsősorban a délutáni órákban lehet esély, de összességében száraz idő ígérkezik. Az augusztus 28-ához kapcsolódó országos hőmérsékleti rekord nem fog megdőlni, hiszen ezen a napon 39,8 fokot is mértek Csongrádon 1950-ben, míg a hideg rekord 1,7 fok volt, ugye az ország leghidegebb pontja Zabar, mindig ott áll be szinte. A negatív hőmérsékleti rekord most is ott volt, 1,7 fok 2012-ben, tehát a holnapi időjárás egyik szélsőséges rekordhoz sem közelít, majd nyárias napra készülhetünk újra.

0: szabad legyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
3: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
4: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Ismét versenyezhetnek a szépkorúak, kitüntették az egyetem munkatársait, a madárvonulást is befolyásolja a klímaváltozás. Demeter Dia vagyok. Idén is megrendezik a szépkorúak sport találkozóját Nyíregyházán. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában áll rajthoz, tette hozzá. A szépkorúak sport találkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezéseket még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyhaza.hu oldalon. Állami kitüntetéseket kapott a Nyíregyházi Egyetem 2 szakembere az államalapítás ünnepe alkalmából. Az intézmény tájékoztatása szerint Komáromi István, a Nyíregyházi Egyetem 5-ös József gyakorló általános iskola és gimnázium korábbi igazgatója, címzetes főiskolai docens, a Magyar Aranyérdemkereszt polgári tagozatát vehette át. Nagy elhivatottsággal végzett pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként. Juhász Erika népdalénekes, a Nyíregyházi Egyetem zenei intézetének mester oktatója pedig Martin György díjat kapott a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett kiemelkedő tevékenységéért. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is, kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány példány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
6: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
5: A napsütést időnként zavarhatják, majd megnövekvő gomoly felhők, ezekből kisebb esők, záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban itt Nyíregyháza térségében nem várható. Élénk lesz a keleties szél, a legmelegebb órákban 28-31 fok várható, éjjel 14-16 fokig hűl majd a levegő. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem várható, a szél azonban élénk marad, 29-31 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Kellemes szép napot kívánok, és jó étvágyat mindenkinek, aki ebédel. Hát lehet, hogy van, aki olyan kínai teszik, amihez adtak egy kis wasabit is. Hamarosan ez lesz a témánk már, mint a wasabi. De aztán Friedrich Antallal is főzünk egy jót, és mutogtok majd egy pár olyan nyugtató italt, ami igazi kincs lehet akkor, ha stresszes a napunk.

A fűszerek nem csak arra jók, hogy finom legyen tőlük az étel, hanem attól is, mert hogy vannak olyanok, amelyek gyógyító hatással bírnak. Hát van egy zseniális fűszer, amiből, hogyha többet eszünk, bizony-bizony javulni fog a memóriánk. Életkortól függetlenül mindannyiunkkal előfordulhat, hogy olykor nehezebben tudunk visszaemlékezni bizonyos dolgokra. Életkorunk előre haladtával pedig annak is megnő az esélye, hogy a korunkból vagy a különféle betegségekből kifolyólag feledékenyek leszünk. Hát vannak fűszerek azonban, amelyekkel tehetünk az egészségünkért. Van egy, ami a memóriánkban segít. Ha úgy érezzük, hogy nem olyan jó a memóriánk, sok szempontból megnehezíti ez az életünket, nehezebben tanulunk, nehezebben koncentrálunk, súlyosabb esetekben pedig hát nyilván a mindennapi tevékenységeink ellátása is sérülhet, vagy nehézségekbe ütközhet, ha nem emlékezünk dolgokra. A memória javítása érdekében tudatosan is tehetünk. Például keresztrejtvényt kell fejteni. Én egyszer azt mondtam apukámnak, vagy 10 évvel ezelőtt, apuka, keresztrejtvényt kell fejteni, hogy a memória ne romoljon. Ezt kérem szépen receptre írtam fel neki, mint utólag kiderült. Minden nap fejt keresztrejtvényt, hát van, hogy nem egyet, hanem sokkal többet, teljesen belemerül és imádja. A memória javítása érdekében azonban a legújabb kutatások szerint a wasabit is bevethetjük. Hát kérem szépen, nem bírom a wasabit, tehát jól néz ki, szép a színe, belenyalok, leég a nyelvem. A wasabi ugye a japán konyha kedvelt eleme, gyakran találkozhatunk vele, hogyha sushit veszünk, eszünk. A különféle csípős fűszerek tésztáknak is népszerű összetevői. Azonban több kutatás is rávilágított már arra, hogy nem csak egy különleges ízvilágú fűszer, hanem annál sokkal több. A közelmúltban egy megjelent tanulmány arról ír, hogy a wasabi a memóriánkat is jobbá teheti, mind a rövid, mind pedig hosszú távon. A vizsgálatban 72 egészséges, 60 és 80 év közötti alany vett részt. A felük 100 mg wasabi kivonatot vett be 3 hónapon keresztül, mindig lefekvés előtt, a többiek pedig placebót kaptak. A vizsgálati idő leteltével a wasabi kivonatot fogyasztókról azt állapították meg, hogy a munka memóriájuk, vagyis a rövid távú memóriájuk és a hosszabb távú memóriájuk is jelentősen javult azon résztvevőkhöz képest, akik a vizsgálati időszak alatt nem ettek wasabi kivonatot. Melissa Prest, dietetikus, okleveles táplálkozás tudományi szakember szerint a wasabi azért lehet képes javítani a memóriát, mert olyan antioxidáns és gyulladást csökkentő tulajdonságai vannak, amelyek kombinációja csökkenteni tudja a szervezetünkben a gyulladást és az agy károsodását. Így tulajdonképpen védi az agyat és jobb ideig jelátvitelt tesz lehetővé, ami ugye javítja a memóriánkat. Korábbi kutatások pedig arra is rávilágítottak, hogy a wasabinak sok más pozitív tulajdonsága is van. Ilyen például az, hogy van benne egy csomó C-vitamin, és az úgynevezett izotiocianidát, ez is egy vegyület, amelynek köszönhetően nagyszerű támogatója lehet az immunrendszerünknek. Javíthatja a bélrendszerünk egészségét és támogatja a csontjaink épségét. Hozzájárulhat a szívünk egészségének megőrzéséhez, antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, és ha szeretnénk fogyni, nekem most nagyon kéne, akkor jöhet szintén a wasabi. Ha egyébként, ha adnánk esélyt a wasabinak a pozitív tulajdonságok miatt, akkor elsőként arra kell figyelni, hogy igazi japán wasabit vegyünk, írja Glamour. Ez azért fontos, mert a növénynek, amelyből a wasabi származik, nagyon speciális termesztési feltételekre van szükség, ami leginkább Japánban adott. Ha 100%-os wasabi porról van szó, akkor keverhetünk belőle egy keveset például saláta öntetekbe, majonézbe vagy a humuszba. De jó megoldás lehet az is, hogyha a wasabis étrend kiegészítő mellett döntünk, mert hogy ma már ilyen is van. Ha ételt készítünk wasabi porral, akkor nagyon keveset használjunk, mert borzasztóan csíp, szó szerint étrend kiegészítő esetén pedig mindig vegyük figyelembe azt, hogy a csomagoláson mi is a felhasználási javaslat. Abban az esetben viszont, hogyha a gyomrunk érzékeny az erős fűszerekre, vagy más okokból nem érezzük biztosnak azt, hogy ki kellene próbálnunk, akkor válasszunk helyette más olyan élelmiszereket, amelyekről úgy tartják, hogy jótékonyan hatnak a memóriánkra.

0: Nagyon-nagyon sokféle paradicsommal ismerkedtünk már meg, Friedrich Antal séffel, és hát ugye az is kiderült, hogy piros volt a paradicsom, nem sárga, ez se állja meg a helyét, mert hogy a paradicsom az alapvetően egyébként zöldes, de hogy mi a helyzet a paprikával, én szerintem a következő percekben ismét meg fogunk lepődni, mert hogyha csak egy piacra kimegyünk, már hihetetlen mennyiségű paprikával találkozunk, és remélem, hogy Friedrich Antal séff nem azt fogja mondani nekünk, mint a paradicsomnál, hogy a paprikát is dátumra érlelik a nagy áruháza kedvéért. Ugye, Anti, nem ez történik? Szia!
1: Ha akarod, akkor azt mondom, hogy nem.
0: Nem, az igazságot csak.
1: A paprikáról nem tudok ilyet. A paprika jobban bírja a strappát, egy kicsivel jobban bírja a strappát, mint a paradicsom. Tehát ott, ha szüretelik, akkor napokkal, akár egy héttel is jobban bírja. Tehát nincs akkora gond, mint a paradicsom. A paradicsom sokkal érzékenyebb erre. De hát sokféle paprikánk van természetesen. Te is akár a piacon, akár a boltban mész, tévépaprika, paprika, kápia, vitamin, hegyes erős, Kalifornia, ilyen színű, olyan színű, tehát nagyon sokféle paprika van, és akkor még csak Magyarországon nézegetjük. Én nekem van olyan, az egyik kedvencem az a tévépaprika és a Kalifornia paprikának a kettő között van ilyen világos, zöld színű, húsos, nagyon finom paprika. Én életemben először Erdélybe ettem olyat, az annyira finom, egyszerűen egy csúcs ízű paprika, de azt csak nyersen úgy ettem. Nagyon finom. De paprikából is rengeteg ételt készítünk, nem csak nyersen esszük meg, tehát a paprikás krumplit lecsó gulyás levesen keresztül, persze különböző mártásokat készítünk belőle, savanyúságokat készítünk belőle, és a salátákról már nem is beszélve. Uh-huh. Nekem például, biztos említettem már, de annak volt egy hegyes erős paprika élménye, amikor a török konyhát, egy török étterembe grillezték a hegyes erős zöld paprikát, és nagyon-nagyon finom. Tehát aki szereti a csípőset, akkor rá tud ezzel egy lapáttal tenni, hogy grillezik. A csípős paprika az még ott van, de nekem nem ez volt a csúcs a paprikáknál, hanem annó, amikor még mesterszakács vizsgámat tettem le, volt egy másik szakács, nagyon ügyes, szuper, remekelt ott a konyhán, és készített egy kápia paprika málna krémlevest.
0: Málna?
1: Ennek így van, szó szerint, és a málna és a paprika kombójából egy olyan csodálatos levest, hogy háromszor kellett neki fussak, hogy valami hasonlót összehozzak, nagyon ügyesen megcsinálta. Tehát az arányokkal kellett bánni, tehát elméletileg egy 4-5 darab kápia paprikához legalább egy 15-20 deka málna szükséges, hogy az a kettő úgy hozza össze. De a málna, azt vigyázni kell, tehát amikor a levest elkészíted, át kell szűrni, hogy a málnának a magjai nem lehetnek ebben, ez annyira kuriózum ez a leves, hogy nem lehet benne. Ha lehet, akkor mézzel ízesítsük, ha lehet, akkor a borsot, ha rakjuk bele, akkor ha lehet fehér borsot rakjunk bele, bárki bármit mond, akkor is. Egy pici kis csípős ízt is éreztem, ezért van benne egy kis chili paprikának is, egy kis apró kis chili paprika, de fokhagyma, a vöröshagyma is van a levesbe, úgyhogy egy nagyon érdekes és különleges leves. Ennek a végén, ha elkészül a leves, akkor szintén lehet akár friss málnát, akár friss bazsilikom levelet, akár pirított tökmagot is hozzáadni, de amit mindenképpen én javaslok hozzá, hogyha elkészül ez a leves, akár hidegen, akár melegen is, a krémbalzsamecset, ecettel egy pár csepp
0: krémbalzsamecset. Ez nagyon különleges.
1: Fantasztikus ízt hoz ki, úgyhogy ezúton is köszönöm ennek a szakácspajtáskának, hogy megosztotta annó velünk ezt a gyönyörű és álomlevest, és megpróbálok valami hasonlónak a receptjét felrakni, érdemes kipróbálni, ajánlom mindenkinek, nagyon-nagyon finom.
0: Így legyen, Anti Séff az Amatőr oldalon ott lesz, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Sokszor vagyunk stresszesek, bár küzdünk ellene, viszont vannak olyan nyugtató italok, amelyek hát a stresszes napon tulajdonképpen igazi kincsnek számítanak. Ha rohanósan indul a nap, felhalmozódnak körülöttünk a teendők, összevitatkoztunk valakivel, akkor nyilvánvalóan stresszesek lehetünk, és hát hiába tudjuk a legtöbben, hogy a stressz az rossz és nagyon káros a szervezetünk számára, egyszerűen olykor nyilván képtelenek vagyunk elengedni a stressz kiváltó tényezőket, hát ilyen esetekben pedig kifejezetten kincsnek számít az, hogyha iszunk egy csésze finom nyugtató italt. Hát itt van rögtön a levendula tea. A levendula virága messzeföldön híres arról, hogy nyugtató hatással lehet az idegrendszerünkre. Egy olyan tanulmány során, amely a levendula pihentető hatásait vizsgálta, a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy belélegezve az illata pozitív hatással van az agyhullámok aktivitására és az autonóm idegrendszer reakciójára. Ital formájában pedig levendula teaként a legkedveltebb, és Magyarországon is nagyon sok helyen ez elérhető. A lényeg, hogy forraljunk vizet, áztassuk bele a levendula tea filterjét kb. 10 percig, és kezdjük el az ellazulást. Töltsük ki a csészébe, kortyolgassuk, közben pedig csodálatos illatát is élvezhetjük, hogy még könnyebben megnyugodjunk. Bár idehaza még viszonylag kevésbé elterjedt, az arany tej egy hihetetlenül értékes ital, én is többször beszéltem már róla. Az alapja egy csésze meleg tej, amelyhez aztán kurkumát kell kevernünk, és ezután jöhetnek még egyéb fűszerek is, mint például a fahéj vagy a kardamom. Hogyha nincsen kedvünk házilag kísérletezni, akkor ma már előre csomagolt aranytej fűszerkeveréket is találhatunk, amelyek közül egyesek további stresszcsökkentő hatású összetevőket is tartalmaznak, de bármilyen változatban is készítjük el, a fő hangsúly mindig a kurkumán, azon belül is a gyökérben található kurkuminon van, amely egy olyan erős antioxidáns, amely képes megnyugtatni az idegeinket. Hiába az emberiség egyik legősibb gyógynövénye a kamilla, sokan mégis hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy mennyi pozitív tulajdonsága van. A szárított virága terpenoidokat és flavonoidokat is tartalmaz, amelyeknek köszönhetően gyulladások, izomgörcsök, menstruációs fájdalmak, nyugtalanság és álmatlanság hasetén is használhatóak. De a formájában a legjobb, ha nagyjából egy kanál szárított kamilla virágzatot teszünk egy csészébe, ráöntünk 2,5 deci forró vizet, 10 percig hagyjuk, hogy álljon, aztán leszűrjük, és még melegen megisszuk. Talán nem is gondolnánk, de az egyik legkedveltebb tavasz végi nyár elejé gyümölcsünknek, a cseresznyének a leve, amellett, hogy zamatos, megkönnyíti a pihentető alvást. Ennek oka, hogy egy természetes melatonin forrás, sőt antioxidánsokban is igencsak gazdag. A European Journal of Nutrition kutatása szerint azok, akik elalvás előtt cseresznye levet isznak, jobban és tovább fognak aludni, mint nélküle. Ehhez viszont arra is szükség van, hogy az elfogyasztott ital valódi 100%-os cseresznyelé legyen, amelyből aztán naponta 2 evőkanálnyit érdemes meginni ahhoz, hogy élvezzük a jótékony hatását, nem kell belőle túl sok. Ha általában inkább a hűsítő hatású italokat szeretjük inkább inni, akkor a sáfrányos limonádé lehet az egyik legjobb nyugtató ital. Egy tanulmány szerint ugyanis a sáfrány erős, jellegzetes illata segít a gyakran csak stresszhormonként emlegetett kortizolt szinten tartani, sőt, még hangulatjavító hatása is van. Mindössze 1/4 teáskanál sáfrányt kell összekeverni 4 csésze vízzel, frissen facsart citromlével, illetve ízlés szerint mentával, mézzel, illetve jéggel, aztán már fogyaszthatjuk is ezt az egyszerre felfrissítő és jobb kezre derítő italt. Az elmúlt percekben a stressz ellen küzdöttünk, több ital formájában, hát ittunk egy kis levendula teát,

Sokan imádják a tejtermékeket, mások pedig imádnák, de hát nem fogyaszthatják, mert érzékenyek rá, és hát nincsenek tejfogyasztástól túl jól. Minden esetre ezért vannak olyan ételek, amelyekhez jól esik a tej, vagy jó ezzel kombinálni, tehát nem tudom, mondjuk egy frissen kisült pogácsához én tejet iszok. Tényleg imádom, szeretem, de vannak ételek, amelyeket azonban felejtsük el, hogy a tejjel összehozzuk. Hát a Femme Café hozott most ezzel kapcsolatban egy nagyon jó kis összesítést, amely arról szól, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a tej mellé mit fogyasztunk. Ugye a tejet sokféleképpen és módon beilleszthetjük az étrendünkbe a mindennapok során. Az utóbbi pár évben már laktózmentes tejet szoktam venni, nem azért, mert laktózérzékeny vagyok, hanem imádom a laktózmentes tej ízét. Sokan alapvetően egyébként egészséges italról beszélnek, ha a tejet emlegetik, de hát van néhány élelmiszer, amelyekkel sosem szabad együtt fogyasztani a tejet. Hogyha ezt nem vesszük figyelembe, az akár egészen komoly egészségügyi problémákat is okozhat, ezért mindenképpen érdemes odafigyelni rá. Na, itt van például a hal. Ha egyszerre fogyasztunk halat, vagy bármiféle húst tejjel, az rengeteg egészségügyi problémát okozhat. A tej hűsítő hatására ugyanis felborulhat a bélrendszerünk egyensúlya, ha hússal vagy hallal kombináljuk. Éppen ezért fontos, hogy ezt soha ne tegyük. Tehát a hallal és a hússal ne fogyasszunk tejet, mert ez nagyon ártalmas. Aztán itt a banán. Ugye már évszázadok óta azt mondják, hogy a tej és a banán egészséges kombináció. Én is, mikor nagy ritkán turmixot csinálok, akkor tejbe teszek banán. De azt derült most ki, hogy ez nem feltétlenül igaz, hogy ez egy jó kombináció, mert hogy a tej és a banán kombója nehéz, és nagyon hosszú ideig emésztődik a szervezetünkben, tehát hogyha benyomunk egy ilyen kis turmixot, akkor nagyon könnyen fáradtnak érezhetjük magunkat tőle. Persze külön-külön valóban egészséges a fogyasztásuk, nem érdemes azonban banán turmixot csinálni ezek szerint tejből. Aztán itt a dinnye, ugye a gyümölcsök és a tej kombinációja nagyon-nagyon megterhelik a bélrendszert. A tej tulajdonképpen hashajtóként működik, a dinnye pedig vizelethajtó tulajdonságokkal rendelkezik. Éppen ezért, hogyha szeretnénk elkerülni, hát hogy is fogalmazzak, a kellemetlen helyzeteket, amikor mind a két dolog kifejti a hatását, tehát az egyik hashajtó, a másik pedig vízhajtó, és akkor így együtt, egy időben mind a kettő elkezdi tenni a dolgát, akkor azt, ha azt mondom kellemetlen, akkor szerintem enyhén fejeztem ki magam, tehát semmiképpen se kombináljuk a kettőt. Dinnye, tej, nem rakható össze. De aztán itt a retek is, ugye a retek nagyon egészséges zöldség, olykor gyomorégést okozhat. Tejjel pedig semmiképpen sem ajánlott kombinálni. A tej és a retek nagyon rossz párosítás, érdemes tehát legalább 2 órát hagyni közöttük, mivel teljesen felboríthatják a bélrendszer egyensúlyát. Pedig milyen jó az már, mikor az ember mondjuk egy vajas kenyeret telepakol retekkel, sajttal, csírákkal, és mellé behajít egy pohár tejet. Na, akkor ezt is felejtsük el. És hát a savanyú dolgok mellé sem jó a tej. A nagyon savas gyümölcsök, például a citrom, nem túl jó párosítás tejjel. A tejet sokkal hosszabb ideig emésztjük, mint a savas gyümölcsöket, és ez a kombó gázosodást, gyomorégést okozhat. Ha pedig ez még nem lenne elég, akkor megfájdulhat a torkunk, köhöghetünk, és akár allergiás reakciókhoz is vezethet. No, hát ezeket a dolgokat tehát kerüljük el. Még egyszer mondom, tejet, savanyú dolgokkal, citrommal soha. A retek sem barátja a tejnek, akár csak a görögdínje, vagy éppen a banán, és a halak és a húsok sem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kertáruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
3: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Küzdöttek a szárazsággal a Nyírvévé munkatársai, végéhez közelít a strand szezon, diákok segítkeznek a skanzenben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyírvévé Nonprofit Kft-t. A város üzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárazság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
5: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 90-95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
4: Véget ér az idei strand szezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig, vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető, és a parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előre láthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Felújítási munkákat végeznek a Vásárhelyi Pál Technikum 12. D-osztályának tanulói a Sóstói Múzeumfaluban. A csapat egyik része a régi, elhasználódott földpadlót verte fel, majd a megfelelő előkészítést követően új tapasztalást végzett. A csapat másik része a Tiszabecsi Porta évek óta használaton kívül lévő lakóépületének megtisztításán dolgozott. Olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum beszámolójában. A napsütést időnként zavarhatják, majd megnövekvő gomoly felhők, ezekből kisebb esők, záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban itt Nyíregyháza térségében nem várható. Élénk lesz a keleties szél, a legmelegebb órákban 28-31 fok várható, éjjel 14-16 fokig hűl majd a levegő. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem várható, a szél azonban élénk marad, 29-31 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Friss hírek, információk, 2 órakor jönnek majd újra. Kellemes szép napot kívánok, és jó étvágyat mindenkinek, aki most ebédel. Augusztus 27-e van Gáspár napja, holnap jönnek az ágostonok, én pedig hamarosan Londonba viszem a hallgatóinkat, így az étteren át a királyok szemszögéből, de lesz kalóriadó, és visszautazunk az időben a középkorba is egy picit.

Becsomagoljuk a bőröndünket, és ellátogatunk Londonba. Hogyha nézzük a közösségi médiát, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok ismerősünk is ezt teszi. Nagyon szeretik a magyarok Londont felkeresni turistaként, no meg Londonban sok magyar is él, és ott dolgozik. Hát London kialakulásáról, negyedeiről az elmúlt napokban már beszéltem, most pedig itt az ideje, hogy a kilométer kőben a királyi Londont ismerjük meg. Aki turistaként megy Londonba, az biztos, hogy szeretne valamit a királyi pompából is kapni és megtapasztalni. A királyi London felfedezésére indulunk tehát, ahol a történelem és a modern élet tökéletesen találkozik. A város szívében áll a Buckingham palota, a brit monarchia egyik legismertebb jelképe. A palota nem csak a királyi család hivatalos rezidenciája, hanem turisták ezreit is vonza nap mint nap. Az egyik leglátványosabb esemény az őrségváltás, amely már évszázadok óta hagyomány a brit udvarban. A szertartás során a díszőrség parád és egyenruhában és precíz mozdulatokkal váltja egymást, látványos és ünnepélyes eseményt kínálva a látogatóknak. A palota közelében található a Westminster palota is, ahol a brit parlament működik. Az ikonikus Big Ben a harangtornyával a világ egyik legismertebb látványossága, és persze London jelképe. A parlament épülete nem csak politikai központ, hanem történelmi és kulturális kincs is. Itt zajlanak az ország legfontosabb törvényhozási eseményei, miközben a turisták megcsodálhatják az impozáns építészetet. A brit monarchia hagyományai szorosan kötődnek a koronázási szertartásokhoz, amelyeket a híres Westminster apátságban tartanak. Itt kerül sor a trónra lépő uralkodó megkoronázására, amely szertartás gazdag rituáléval és évszázados jelentéssel bír. A Westminster apátság nem csak vallási szempontból fontos, hanem a brit történelem számos kiemelkedő eseményének is helyszíne. Nem csak a központi paloták, hanem a külvárosokban található Windsor kastély is a királyi élet színtere. A kastély a monarchia vidéki rezidenciája, ahol a királyi család gyakran tölti szabad idejét. A kastélyparkok termeik és díszleteik mind a brit történelem és művészet gazdagságát tükrözik. Itt a turisták betekintést nyerhetnek a királyi élet mindennapjaiba, és megismerhetik a protokoll és a hagyományok részleteit. A királyi család életének részletei, az ünnepségek, hivatalos események, személyes megjelenések tovább erősítik London szerepét a világban. A monarchia szimbóluma nem csak a hagyományőrzésről szól, hanem a modern városi élet részévé is vált. A paloták és kastélyok környéke kulturális és társadalmi központként funkcionál, ahol a turizmus, a politika és a történelmi emlékek találkoznak. A modern városban a király jelenlét még mindig látható a városképen, az ünnepi eseményeken és persze a média megjelenésein keresztül. A turisták és a helyiek egyaránt részesei lehetnek az élő történelemnek, hiszen a szertartások és látványosságok révén a monarchia hagyományai a mai napig fennmaradtak. A palota előtti tér, a Westminster Bridge, a királyi parkok mind-mind a történelem és a modernitás találkozási pontjai. A királyi London tehát nem csak a paloták és a szertartások miatt különleges, de a város hangulata, a londoni életstílus, a kulturális rendezvények, az ünnepi programok miatt is egyszer látni kell.

0: törődünk az egészségünkkel, jön a kalóriadó Pallagi Alexandra dietetikussal, hogyha valaki pajzsmirigy betegséggel küzd, akkor azt gondolom, hogy rákeres a Google-ben, hogy na ilyenkor mi a teendő, mert hogy doktor googlözünk most már, és szinte az első helyen jönnek fel azok, hogy goitrogén anyagtartalmú zöldségek fogyasztása nem biztos, hogy ez javasolt. Azt se tudom, miről van szó, de most Szandi elmondja nekünk. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni, én is üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. Azzal kezdeném, hogy a magas zöldség-gyümölcsfogyasztás nagyon fontos. Azon túl, hogy rostokban gazdagok, antioxidánsokban és ilyen gyulladáscsökkentő anyagokban is, amik kifejezetten előnyösek akár egy pajzsmirigy probléma esetén. De vannak olyan zöldségek, gyümölcsök, amelyek ezekben az úgynevezett goitrogén anyagokban gazdagok, és ezek a goitrogén anyagok a jót hasznosulását tudják egyrészt gátolni, másrészt a pajzsmirigy működését gátolják, ezáltal a pajzsmirigyet fokozott működésre serkentik, ami a pajzsmirigy megnagyobbodásához és egy gökk kialakulásához vezethet.
0: A fermentált zöldségek azok jobbak, meg hogy egyáltalán mi is az? Akkor tisztázzuk.
1: A fermentáció egy folyamat egyébként, ugye a savanyúságot kezdi el felváltani. Ugye fontos, hogy a jód ellen dolgozik a fluorid és a nitrát is, és a főzéssel ellentétben a fermentáció növeli a káposzta goitrogén anyagtartalmát, de csökkenti a nitrit szintet, és ezek a nitritek egyébként károsabbak, mint a goitrogének, tehát a fermentáció összhatása alapvetően pozitív, és akkor itt még egyszer így visszatérve picit a goitrogénekre, hogy azért meg kell jegyezni, hogy ezek az anyagok hőérzékenyek. Na. Tehát, hogyha alaposan főzzük, mondjuk egy 30 percig forraljuk a goitrogén anyag tartalmú zöldségeket, akkor a goitrogén anyagok 90%-a is elpusztul.
0: Is. És szerintem itt ez a lényeg, hogy is. Mert hogy egy csomó vitamin is, nem? Meg minden más.
1: Vannak vitaminok, igen, amik hőérzékenyek és elpusztulnak, de nem minden vitamin. Tehát például a vas, a B12 vitamin, D-vitamin tartalom az alapvetően a forralás hatására megmarad. A C-vitamin forsabb 40-45%-a az viszont elvész.
0: Hogyha valaki inzulinrezisztens és pajzsmirigy beteg is, ugye beszéltük, hogy ez nagyon-nagyon sok esetben így van, akkor talán fél egy kicsit a gyümölcsöktől több okból is, hogy mondjuk a cukrát meghajítja, aztán meg jól leengedi, lejti. Én emiatt nagyon sokáig nem is ettem gyümölcsöt, de most már tudom, hogy miattatok, hogyha a túróval eszem például, akkor az úgy tök jó kombó. De hogy a gyümölcsök azok jöhetnek, vagy inkább ne? Pajzsmirigy betegségnél.
1: Lehet őket fogyasztani, és tök jó, hogy említetted a túróval való kiegészítést, tehát nincsenek ugye inzulinrezisztencia esetén sem tiltott gyümölcsök, a mennyiségre figyelni kell, illetve ahogy te is mondtad, figyelni kell arra, hogy a gyümölcsökben található egyszerű cukrok felszívódását lassítsuk összetett szénhidrátokkal, magvakkal, sajtokkal, túróval adott esetben, de nem kell őket kihagyni.
0: Én már jó ideje vegetáriánus vagyok, tehát a szója azért az szerepel az étrendembe, de hát erről is annyi mindent hallunk. Például szóját lehet egy inzulinrezisztens pajzsmirigy betegnek fogyasztani?
1: Igen, ez is egy jó kérdés. Alapvetően a szója az rengeteg pozitív tulajdonságot tartalmaz, számos értékes anyag van benne, de az egészségre gyakorolt hatása az függ a feldolgozás módjától. Amivel kezdeném, hogy a szója is goitrogén anyagokat tartalmaz, tehát érdemes inkább hőkezelni annak érdekében, hogy a goitrogén anyag tartalma csökkenjen, illetve figyeljünk arra, hogy hogyan fogyasszuk, tehát nem mint alapanyag legyen a szója a termék része, ugye húskrémeknél, felvágottaknál ez így van, próbáljunk GMO-mentes bioszóját választani, és ami még fontos, hogy a pajzsmirigy alulműködés kezelésében alkalmazott gyógyszer felszívódására hatással lehet. Tehát, hogyha bevesszük a gyógyszert, várjunk 3-4 órát a szója elfogyasztásáig, és akkor nem lesz semmi gond.
0: És mi van a kávéval? Azt meg aztán mindenki issza, szinte.
1: Igen. Volt kutatás a kávéfogyasztással kapcsolatban, szintén ahogy a szója, a kávé is hatással lehet a levotiroxin, tehát a gyógyszer felszívódására, ugyanúgy a kávé mellett a tea is, de hogyha várunk a kávé elfogyasztása, illetve a tea kávé elfogyasztása és a gyógyszer bevétele között egy órát, akkor nem lesz gond.
0: De jó, hogy én a gyógyszeremet 10 éve a kávéval veszem be.
1: Ez... Igen, ezen változtatni szükséges.
0: Te jó ég, de tényleg. Mert hogy azt mondják, hogy éggyomorra kell.
1: Csökkenti a felszívódást.
0: Igen.
1: Tehát úgy van, hogy éggyomorra, és alapvetően az étkezés és a gyógyszerbevétele között fél órát várni kell. Tehát ugye ez szokott lenni a javaslat, hogy fél órával étkezés előtt. De ha kávét iszunk, vagy teát, vagy mondjuk szóját ennék reggelire, akkor ugye 3-4 órát is, te a kávé esetén 1 órát kell, hogy várjunk.
0: Tehát akkor fölkelünk, magunkhoz térünk, egy kis vízzel behajítjuk a pajzsmirigy gyógyszert.
1: Igen.
0: Akkor vágunk a lakásba 1 órát. Megreggelizünk?
1: Igen, hogy ugye megreggelizünk, és akkor tehát fél óra elteltével megreggelizünk, és akkor a reggeli végén, hogyha mondjuk sokáig reggelizünk, akkor jöhet a kávé.
0: Azt az eget. Na, egy újabb dolog, amit 10 éve rosszul csinálok. Palagi Alexandra, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Középkori elméletek szerint a szem képes volt látás sugarakat küldeni afelé, amit nézett, így már maga a nézés is vágyat kelthet a két félben. A nőknek ezért tanácsolták általában azt, hogy ne nézzenek a férfiakra, nehogy véletlenül megkísértsék őket ezekkel a sugarakkal. Mivel a középkori házakban gyakran hiányzott a magánélet, ugye rakáson ott voltak egy csomóan, többen éltek egy fedél alatt, egy párnak nagyon nehéz volt olyan helyet találnia, ahol nyugodtan együtt lehetett. Ruth Mezzo-Carasz középkor kutató szerint épp ezért a templom vált az egyik legbiztonságosabb helyé, ahol ezt megvalósíthatták. Száraz volt, jó rejtek hely, és a nap négy nagy részében ugye üres. Az egyháznak minden esetre megvolt a véleménye mindenről, és persze a szexről is általában. Akkoriban különféle vallási törvényekkel és kiáltványokkal próbálták korlátozni, hogy mikor, hogyan és kivel lehet testi kapcsolatot létesíteni. Például vasárnap az úrnapján nem volt szabad a szex, de csütörtökön és pénteken sem, mivel azok az úrvacsorára készülő napok voltak. A hetekig tartó bőtülő szakaszokban és bizonyos szentek ünnepein is tilos volt a hancúrozás. Miha Pasztor szerint a középkorban több gyümölcs is a szerelem és a testiség jelképe volt. Például a cseresznye és a piros alma, már ha a férfi adta. A fügéből inkább a lila, mint a vörös, a női nemi szerveket idézték. A körte pedig bármilyen színű is volt a férfinek, ha az intim részét szimbolizálta. Már a középkorban a prostitúciót bűnös foglalkozásnak tekintették, a városi területeken és szerte a középkori Európában elviselték, mint szükséges rosszat. Érdekes, hogy az ezzel foglalkozó hölgyeket jó körülmények között szállásolták el, mindig finom ételeket kaptak, fizetést is, és minimum heti egyszer már fürödhettek is. És hát a középkorban is létezett már rep, és voltak repcsaták is, pedig hát nem is gondolnánk, ugye, hogy a középkorban hát ezekkel a dolgokkal is tulajdonképpen foglalkoztak, pedig volt ilyen is. Napjaink repzenéje nyilván sok mindenről szólhat. Az életben megtapasztalt rossz eseményekről, szerelemről, nőkről, bulizásról, pénzről. A fő célja pedig mindig az önkifejezés és egyébként a szórakozás. A középkorban ez másként volt, noha maga az előadásmód nagyon sokban hasonlított a maira. Nos, sértések és kioktatások stilizált verbális harcára került sor a költészet egy különös megnyilvánulására, amelyet az 5. és a 16. század között gyakoroltak a legaktívabban, Angliában és Skóciában. Az angol kifejezés a flighting, óangol és skandináv eredetű, veszekedés, provokáció a jelentése. Nem véletlen az elnevezés, ugyanis a flighting során a két oldal szurkálódó, egymást cukkoló szöveget, csipkelődő, gonoszkodó költeményt mondott a másiknak. Gyakorlói sok különböző eszközzel dolgoztak, alkalmazták a provokáció és a perverzió örökzöld eszközeit, valamint a szatírát, a retorikát és a korai fürdőszobai humort is, hogy nyilvánosan legyőzzék egymást. Érdekes, de flighting még a királyi udvarokban is előfordult, és fontos szerepet kapott az uralkodó szórakoztatásában is. Egy negyedik Jakab királynak előadott késő 15. századi flighting szövege fennmaradt, két korabeli költő pedig hát összecsapott, az egyik William Dunbar, a másik pedig Walter Candy volt, és ez az első ismert szöveg, amelyben az emberi ürülékre tett utalást inzultásképpen használták. A szöveg éppen úgy rímel egyébként, mint a mai rap számok szoktak, szóval érdekes volt, hát mondjuk flighting szövegekből nem maradt fent sok, de izgalmasakra találhatunk például Shakespeare írásaiban is, aki szereplői között meg annyi csipkelődő, rímbeszedőt, párbeszédet alkotott meg. Arról, hogy a flighting egyértelműen napjaink repzenéjének elődje lehet, megoszlanak a vélemények, de sokan egybehangzóan állítják és állították, hogy az, vagyis hogy a repnek skót gyökerei vannak. Kérem szépen, az elmúlt percekben a középkorban jártunk.

Középkorról ugye sokszor azt mondták, azt tartották, ugye, hogy a sötét középkor, de tele volt meglepetésekkel és titkokkal. A történészek számára középkor az érdekességek és nyilvánvalóan a meglepetések tárházát jelenti. Nem csoda, hogy sokan, amikor történésznek állnak, erre az időszakra szakosodnak. Nos, a Femina pedig annak járt utána, hogy milyen is volt a középkorban a szex és a szexuális élet. Na jön, akkor egy-két érdekesség ebből a korból, az intimitás területéről. A középkorban a testi vonzódást nem a kerek fenék vagy az acélos vállak döntötték el. Mind a férfi, mind a nő számára a szemek és a tekintet a szexualitás döntő része volt. Az egyik kutató azt írta, hogy a látással kapcsolatos

most is a Best FM-et hallgatod. Step two.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de előtte mindenféleképpen még szeretném a hallgatóink figyelmébe ajánlani a www.bestfmnyiregyháza.hu-t, ahol a Gólya infók is most már megtalálhatóak. A Nyíregyházi Egyetemen ugyanis hamarosan jönnek most már a beiratkozási időpontok, a tárgyfelvétel, a regisztrációs hét, és hát tájékoztatónap, tanévnyitó, a szorgalmi időszak kezdete is elindul. Minden információ ezzel kapcsolatban megtalálható a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Érdemes oda kattintani azoknak, akik a Nyíregyházi Egyetemen kezdenek el hamarosan.

hamarosan majd az iskolapadban tanulni. Ma délután, egészen pontosan kora este 6 órakor egy kiállítás is megnyílik majd. A Nyíregyházi Önkormányzat és a Váci Mihály Kulturális Központ közösen szervezi meg a képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítását. A megnyitóra ma kerül sor. Endres Ágnes díszlet és jelmez tervező, Gabuja Márta keramikus iparművész és Homoródi Éva festőművész alkotásait tekinthetjük majd meg Nyíregyházán a Pál Gyula teremben. További programok a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Most jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti, én pedig holnap újra Szendi Hajnit hallott, a szép délutánt kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hervad, nem hullik, mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
2: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebbe jó a rádió.
3: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Újraindul a Senior Akadémia, forgalomkorlátozások lesznek vasárnap, részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg. Demeter Dia vagyok. Szeptemberben folytatódik a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia programsorozata. Az őszi fél évben 6 előadást szerveznek több témában. A családi neveléstől és a nyelvhasználattól, a mozgáson és történelmen át szó lesz a képzőművészetről és a zenei hagyományokról is. Az őszi fél év szeptember 8-án indul a magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatásának kérdésével, kifejezetten a nagyszülők nézőpontjára fókuszálva, közölte az egyetem. A részletes program elérhető az enye.hu oldalon. Vasárnap rendezik a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált, a futók különböző távokon indulnak. A félmaratontól a 10, az 5 és a 2,5 kilométeres versenyszámokon, de szerveznek gyermekfutamot és jótékonysági futamot is. A sportesemény miatt forgalomkorlátozásokra kell készülni a város több pontján, ezek a helyi és helyközi autóbuszjáratok közlekedését is érintik. A belvárosban, Sóstón, a Bújtosító környékén, a Vai Ádám körútnál és a Hősök terénél is lesznek lezárások. Ezeket a rendőrség és a polgárőrség munkatársai koordinálják. Amint az utolsó futó is elhalad az adott útszakaszon, a korlátozásokat fokozatosan feloldják, közölték a szervezők. Az érintett utcák teljes listája elérhető a város honlapján. Ritka égi látvány.

0: Nyosságban lehet részünk, csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiunknak.
1: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgy.
0: A napsütést időnként zavarhatják majd megnövekvő gomoly felhők, ezekből kisebb esők, záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban itt Nyíregyháza térségében nem várható. Élénk lesz a keleties szél, a legmelegebb órákban 28-31 fok várható, éjjel 14-16 fokig hűl majd a levegő. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem várható, a szél azonban élénk marad, 29-31 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Kis pénteken is nálunk szólnak a legnagyobb dalok délután. Csütörtök van, 27-e már is indulunk. Jön a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart első dalunként, aztán nézzük, milyen időjárás várható itt a délutánban. Aztán majd 3 órakor indul a Pizza Mafiás játékunk. Minden itt lesz, ami számít.

A 90-es évekbeli hangulat a Salt & Pepper-tól a Súp után majd Beyoncé-nek el. Nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Jelenleg 27 fok a mai hőmérsékleti csúcsunk ez, innen már lefelé fordul a mai hőérzete majd a következő óráktól. Felhőkre készülni nem érdemes, az északkeleties szél pedig marad mérsékelt, tehát innentől kezdve nyugodt késő délutánra számoljon. Erősödő pollen adatok mellett a parlagfő még mindig közepes, a csalánfélék is közepes, de a gombák rákezdtek, ráerősítettek, szintjük magas, készüljön tüneteire, és jöjjenek a dalok. Beyoncé, meg Kelemen kabátban, aztán majd a CNC Music Factory hozza a diszkót. Do you wanna get

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

50 Cent a PIMP után jön majd Kassa Tibi Dérhenével, ez annyira te. Hát lassan-lassan lepörök a strand szezon, a közlemény már olvasható a Best FM oldalán, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT tájékoztatójából kiderül, hogy meddig mehetünk strandolni, pancsolni. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető, és a téli-tavaszi szezonban rendkívül népszerű termáljegy, illetve a nyugdíjas napok is újra elérhetővé válnak. A tófürdő augusztus 31-től szeptember 16-áig 9 és 19 óra között van nyitva. Most már azért meg kell tervezni majd a pancsolás időpontját, persze látnunk kell, hogy nem kell az úszástól, a termálfürdőtől elköszönni a téli időszakban sem majd, hanem legfeljebb olyan helyre menni, ahol ez majd elérhető. Tájékozódjon a Best FM oldalán, szépen hosszan ki van bontva. Kassa Tibi énekel Dérhenével, ez annyira te, a Backstreet Boys jön mindjárt, aztán pedig majd lendületet nyerünk a Dark Search-el.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Blaha Louisiana hozta a lendületes popdalát a Nem Ereszt utcán, itt van az Alkva és a Barbie Girl a 90-es évek közepéről. És mielőtt integetnénk Kennek vagy Barbie-nak, nézzük a programokat a városban, melyek hát továbbra is várják érdeklődőiket. Nem a Vidorról fogunk beszélni, hanem az azt követő Tirpák Fesztiválról, mely szintén óriásit fog robbanni Korda Gyurival és Balázs Klárival tutira, mely egyébként majd szombaton lesz. Nyilvánvalóan óriás.

0: facebook.com/barbiegirl.hu-n, és folytatjuk dalokkal. Itt van nekünk a Barbie Girl, na meg Kylie is.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Érkeznek a friss hírek 3 órakor, aztán pedig majd a játékos percek. A Pizza Mafia ma is hozta játékunkat, melyben a szuper pizza menüt odaadhatom majd valakinek 4 óra előtti kicsivel, addig pedig hát nézegessük Facebook oldalunkat, Best FM Nyíregyháza.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Ismét versenyezhetnek a szépkorúak, kitüntették az egyetem munkatársait, a madárvonulást is befolyásolja a klímaváltozás. Demeter Dia vagyok. Idén is megrendezik a szépkorúak sport találkozóját Nyíregyházán. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában árajthoz tette hozzá. A szépkorúak sport találkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezések még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyhaza.hu oldalon. Állami kitüntetéseket kapott a Nyíregyházi Egyetem 2 szakembere az államalapítás ünnepe alkalmából. Az intézmény tájékoztatása szerint Komáromi István, a Nyíregyházi Egyetem 5-ös József gyakorló általános iskola és gimnázium korábbi igazgatója, címzetes főiskolai docens, a Magyar Aranyérdemkereszt polgári tagozatát vehette át. Nagy elhivatottsággal végzett pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként. Juhász Erika népdalénekes, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének mester oktatója pedig Martin György díjat kapott a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett kiemelkedő tevékenységéért. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is, kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány példány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
5: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
4: A napsütést időnként zavarhatják majd megnövekvő gomoly felhők, ezekből kisebb esők, záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban itt Nyíregyháza térségében nem várható. Élénk lesz a keleties szél, a legmelegebb órákban 28-31 fok várható, éjjel 14-16 fokig hűl majd a levegő. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem várható, a szél azonban élénk marad, 29-31 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel 3 óra után elindult a Pizza Mafia játéka a mai napra is. Van egy szuper pizza menüm, melyet odaadhatok majd virtuálisan valakinek, és ez majd holnaptól át is vehető személyesen a srácoktól, és erre 2 hete van. Ugye nagyjából erről szól mindig ez a játék. Így várom üzeneteit, keresse bejegyzésünket.

Madonna dalát hallottuk, a Give It To Me, a legnagyobbak között, és Magdi énekel, mindjárt jön a légzés. Ha már Magdinál járunk, akkor ne felejtse, Újfehértón nem sokára koncertezik majd Rúzsa, Magdi, és ez már hivatalos, a város honlapján már megtalálja, olvashatja a koncert részleteit. Na de ne erről beszéljünk, hanem a mai vacsiról. Ez ugyanis a beugró kérdésünk a mai pizzamafiás játékunkba. A kérdést, illetve a kommentelési felületet Facebook oldalunkon találja Best FM Nyíregyháza, mint mindig ma is itt várom üzeneteit, hozzászólásait, és közben jönnek a dalok is, a Légzés, meg a Black Attack Heartless dala is, aztán majd Ákos mindjárt.

Énekelt Ákos, ez volt a tükör, itt a legnagyobbak között majd Kid Rock pengeti az All Summer Long a folytatásként, a vacsi ötletek pedig érkezzenek Facebook oldalunkra, Best FM Nyíregyháza. A mai játékunk ihletése az, hogy három fogás is vár, ha hazaérek, úgyhogy dönthetek, hogy mi lesz a vacsi. Innen is nagy puszi a kis családnak. Előre is köszönöm, hogy gondoltak rám, és így várom üzeneteit, hiszen azért gondolom ön is érdeklődően szokott benézni a hűtőbe, hogy na, ma mi lesz a vacsi? Hát így várom üzeneteit, hozzászólásait ebben az órában, és a szerencsés ma is a szuper pizza menüt holnapra elrakhatja vacsira. És akár erre is megvan a lehetőség. Jönnek már üzenetek, nézzünk bele! Jolán így írja, még magam se tudom, ő volt egyébként a leggyorsabb válaszadó. Veronika remélhetőleg valami finom, és érkezett hozzá válasz is. Szerintem anyukájától menj haza, és otthon van finom. Bármit is jelentsen, ezt köszönjük szépen. Zsíros kenyér hagymával lehet valakinek szegényes, de nekem nagy érték. Egyébként szerintem nagyon jó, Gábor, én nagyon szeretem. Főként a nyár estéken, jó étvágyat kívánok hozzá, sültvésli tojással, pirítós kenyérrel, Tiboréknál. Ez is jól hangzik, egyszerű, de nagyon jól hangzik, és tápláló is. És egy újabb zsíros kenyéres hozzászólás. Zsíros kenyér saját, frissen szedett paradicsommal, paprikával, uborkával. Ez is nagyon jó hangzik. Egyébként én nagyon szeretem szőlővel, meg almával. Az oviban, ha úgy emlékszem, még akkor ettünk először ilyet gyermekként. Várom üzeneteit, hozzászólásait, bőven van idő, megfogalmazza. Én pedig közben hozom a dalokat és a Kid Rock pengeti, aztán majd Zabos Regina énekel, aztán pedig a Five-val, a 2000-es évek elejére utazunk majd.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

A Five-nak ez a dal úgy nagyjából a pályafutásokat tekintve, hogy a közepére tehetően érkezett a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején. A Keep on Moving a legnagyobbak között, aztán majd jön a Nélküled Diazzal és Mentával. Mindjárt dudoljuk, hallgatjuk, és közben fókuszáljunk Facebook oldalunkra, Best FM Nyíregyháza, ott találja mai pizzamafiás játékunknak a kérdését, a beugró kérdését. Tudja, meg kell keresni a bejegyzést, hozzá kell szólni. Ezzel pedig elindul a folyamat, mely lényegében egy kis regisztrációval folytatódik, aztán én majd sorsolok valakit a 4 órai hírek előtt, akkor megtudjuk, hogy ki nyerte meg a Pizza Mafia ajándékát a Super Pizza menüt Ben Augusto és a Bolognese pizzákkal. Cserébe csak arra vagyok kíváncsi, hogy mi lesz a vacsi, van-e valami jó vacsi ötlete, vagy már éppen tudja, hogy mi várja otthon, ezeket fogalmazza meg nekem, írja meg üzenetként, és én már regisztrálom is. Erzsébet minden nap játszik velünk, köszönjük szépen. Szia, úgy gondoltam, hogy tükör, tojás, hozzá sült krumpli, kovászos, uborka, és azért nem is gondoltam bele, amikor elindítottam ezt a játékot, hogy ilyen nehéz lesz beszélni. Hát előre is. Csorog a nyálam, rántott a tükör, tojás, szalonna, kolbász, savanyúság Éváiknál. Azt gondolom, hogy a tojás meg a szalonna, illetve a zsíros kenyér rengeteg üzenetből előkerült. De érkeznek a főtételek, rakott krumpli, palacsinta Editéknél. Azt gondolom, itt se lesznek éhes szájak, teljes kiörlésű tortilla, csirkemels sonkával, jégsalátával és hambiszószal. Szerintem Beatrix nagyon figyel, tutira próbálja egészségét megőrizni. És Eszter, szép napot mindenkinek, szerintem nadráxi szorítás, nagyon elfáradtam, nincs kedvem semmihez. Igen, ilyen is van, de hát ott a párja, a kis család besegíthet, és akkor egy kis szuszonásnyi idő lehet a hétben töltődni, azt gondolom ez azért óriási segítség lehet az anyukáknak. Római saláta, natur csirkemel, zsave, szerintem ez volt az üzenet Veronikának. Hú, de nehéz ez a játék. Megyünk tovább inkább dalokkal, jó? Jön a Nélküled, Diazzal, Mentával, Christian Aguilerával is hallgatunk egy dalt, aztán majd Kollányi Zsuzsi is énekel Majkával, eszembe jutottál.

a lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Éppen csak lepörgött a dal Krisztina Agulérától és Kolányi Zsuzsival, folytatjuk, a játékunk pedig dübörög, az idő szalad, üzeneteit pedig várom a folytatásban is nagyjából 20 percig még, hiszen 4 órakor sorsolok, akkor megtudjuk, hogy ki a szuper pizza menü. Mi lesz a vacsi? Itt tettem fel a kérdést, el is meséltem, hogy miért ezt a kérdést választottam, miért erről beszélgetünk ma, mert háromféle kajából választhatok így a délutánban, ami azért belátjuk, hogy ritkasság számba megy. Köszönöm szépen a kis családnak, hogy ezt már említettem, és arra vagyok kíváncsi, hogy önöknél, önnél mi lesz a vacsi, vagy esetleg ilyen egyszerűre fogja. Ilyennek is lenni kell, nálunk is van, szóval várom hozzászólásait, hogy jól megbeszéljük bolonyai spagetti rolandéknál. Ez nálunk néhány nappal ezelőtt volt a srácok nagy kedvence. Meleg kutyát esznek beátáék. Na jó, az a hot dog? De rég ettem már káposztás tésztát. Ágrenséknál ez a vacsi, jó étvágyat kívánok előre is. Lecsó, ez már több helyen előkerült, Bográcsban, Katalinéknál, jaj, de jó lesz ez is, azt gondolom. Hát a tápláló kaják felé tendálunk, úgy látom, senki nem veszi lazára. Szeretünk jól lakni vacsira, azt gondolom, ez hámozható ki az üzenetekből. Várom még az ön hozzászólását. Ahogy említettem, 20 percünk van, és már is itt van nekünk Kollányi Zsuzsi, hogy énekelje Majkával, Mikával pedig Big Girl.

Villámfókusz az utolsó 10 percre, mindjárt jön Zséza és a Phantom című dal, a Pizza Mafiás játékunk pedig lassan-lassan a végéhez érkezik, 10 perce van, hogy megfogalmazza üzenetét, hogy keresse bejegyzésünket a Best FM Nyíregyháza, és akár így a nyálcsorgós kaják közepette már készülhetünk a holnapi ebédre vagy vacsira, akár segíthet ebben a szuper pizza menügy magamat ismételve, és hát ehhez a játékban mindenképpen érdemes részt venni, hiszen a Pizza Mafia ma is hozta két remek pizzáját, a Gusztót és a Bolognéz, melyeket átnyújthatok majd virtuálisan valakinek, aki kikerül a kalapból nyertesen 10 perc múlva.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Elérkeztünk a hírekhez, már is hallgatjuk a legfontosabbakat itt a Best FM-en. Előtte megnézzük, hogy hogyan állunk a pizzamafiás játékunkat illetően, melynek a végéhez érkeztünk, és melyet egy kis nyálcsorgásként hoztam itt a hét közepén. Őszintén kíváncsi lennék, hogy vajon hányan éheztünk meg, miközben olvastam itt a hozzászólásokat. Én tutira pedig ilyenkor egyáltalán nem szoktam kajálni, hanem valamikor 6-7 óra körül, és mégis azt érzem, hogy fel tudnék falni, akár egy egész malacot is. Hát szerintem nem vagyok ezzel egyedül, az viszont tudja, hogy ma is csak egy nyertesünk lehet a kérdésre, méghozzá mi lesz a vacsi. És látjuk tényleg, hogy a nehéz kajákat szereti a magyar, mert senki nem mondta, hogy salátát teszek, senki nem mondta, hogy éppen csak csipegetni fogok. Egy-két kivétele volt itt tejbegríz, meg valaki nagyon figyelt alakjára, ha jól emlékszem, Beatrix. Szóval azért voltak ilyen üzenetek, de eltörpül a sok nehéz kaja mellett. Nézzük a nyertest. Slambuc, ilyen egyszerűen. Huha, hát ez nem egy könnyed madár eleség. Mihályné, jó étvágyat kívánok Öné a szuper pizza menü, gratulálok, ez lesz akár holnapi vacsi. A lehetőség legalábbis adott, köszönöm hozzászólásaikat, üzeneteiket, tartsanak velem a következő órában is, hiszen jönnek a közlekedési infók, és ne feledje, holnap majd még játszunk a Pizza Mafia jó voltából. De most jönnek a hírek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám.nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Küzdöttek a szárazsággal a Nyírvévé munkatársai, végéhez közelít a strand szezon, diákok segítkeznek a skanzenben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyírvévé Nonprofit Kft-t. A város üzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárazság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
4: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 90-95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
3: Véget ér az idei strand szezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig, vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető, és a parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is. Kedvező időjárás mellett előre láthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Felújítási munkákat végeznek a Vásárhelyi Pál Technikum 12. D-osztályának tanulói a Sóstói Múzeumfaluban. A csapat egyik része a régi, elhasználódott földpadlót verte fel, majd a megfelelő előkészítést követően új tapasztalást végzett. A csapat másik része a Tiszabecsi Porta évek óta használaton kívül lévő lakóépületének megtisztításán dolgozott. Olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum beszámolójában. A napsütést időnként zavarhatják, majd megnövekvő gomoly felhők, ezekből kisebb esők, záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban itt Nyíregyháza térségében nem várható. Élénk lesz a keleties szél, a legmelegebb órákban 28-31 fok várható, éjjel 14-16 fokig hűl majd a levegő. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem várható, a szél azonban élénk marad, 29-31 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után, továbbra is várom üzeneteit, azonban most már kissé másként, más formában 33-33-33-9. Mantránkot remélem jól ismeri, ne feledje, Viberen sokkal jobban járunk. Odakint egyébként 27 fok van, ez volt a mai csúcsértékünk. Jó utat!

0: csávon.
1: Tűzd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
2: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
3: Hát nem tudom, mondjam-e, passzív biztonsági rendszerek fontosságára ma is felhívom figyelmét. A rendőr egyébként ezt úrja ki a leghamarabb, azt gondolnánk, hogy nem látja, de higgy el, hogy látja, mert egy kamerával vissza tudja nézni, illetve azt is elmondhatom, hogy a védák is nézik, hogy be van-e kötve. Valahogy úgy van beállítva a kamera a véda rendszerben, hogy kiszúrható legyen, hogy be van-e kötve, úgyhogy azért én nyomatékosan kérem, kapcsoljuk be a biztonsági övet is. Már is mondom, hogy mivel számolhat az utakon. Nádor utca, helyreállítási munkák vannak, egész jó kis lyuk van ott az aszfalt közepén, durván 2 méter x 1 méter körbe van bójázva, de nagyot kell kerülni, és egy szélesebb járgánnyal akár az útpatkára is fel kell hajtani. Figyelmesen, óvatosan. Aztán ne feledje, a Kossuth téren csak tolva, szabályos, akár bringával, akár rollerrel érkezik. A görkorikról nem tudom, hogy milyen nyilatkozatot kellene mondjak, lehet, hogy azt is le kell venni. Fő a biztonság, ezt ne felejts el, a rendőrök ezt időről időre ellenőrzik. Lobogó utcait is munkálatok, az aszfaltozásra várunk, a parkolók egy részét is le kellett zárni óvatosan erre is. Hát van mire figyelni, és ez még csak az egyik szeletkemet hoztam, és várom, hogy kiegészítse. 30 33 33 9, csak 10 perc ma is. Dohányzás vagy a napfény hiánya veszélyesebb? Ez egy nagyon érdekes téma, mert hát mindig halljuk a dohányzásról, hogy így, úgy, amúgy, és persze tudjuk, látjuk ennek veszélyeit. Hogy a napfénnyel ez hogy hozható egy mérlegre? Hát ezt tudjuk majd meg fél ötkor.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free of the box and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvence.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család. Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
1: Rokkoskodtunk, méghozzá tankcsapdával a Pesten megjelent istenit a legnagyobbak között, és folytatjuk a Csak 10 perccel. A dohányzás vagy a napfény hiánya veszélyesebb az emberi szervezetre. Én azt gondolom, ez nagyon érdekes ez a téma. Pár perc múlva érkezik Szakács Tibor, Dr. Mórik Gyula, és akkor megtudjuk a válaszokat a kérdéseinkre, melyek formálódnak. Közben megnézzük, hogy mivel találkozhat még útjainkon tartanak, ha az útmunkák a Schmidt-Mihály utcában. Nem egyszerű itt a haladás, inkább kerülővel készüljön. Folytatódik a szennyvízhálózat bővítése, korszerűsítése a 4-es számú főúton a Kert utcai szakaszon. Itt egyébként időről időre arrébb költöznek, és hát ilyen óriási műanyag csöveket dugnak a földbe. Közlekedésem alkalmával ezt láttam. Aztán Korányi Frigyes utca, Sóstói út, Kemecsei út közötti szakasz felújítása miatt teljes szélességében lezárták az utat, és ugye itt kerülővel járnak a buszok is, de hát erről is rengeteget beszéltünk már. Kiegészítések jöhetnek 33-33, 103-9, ez pedig már a Csak 10 perc.
0: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
3: perc. Én azt gondolom, hogy engem semmi olyan információ nem igazából érhet a napfénnyel kapcsolatban már, picit túlképzettnek érzem magam, hogy én attól megdöbbenjek. Én ezt elmondtam Dr. Mórik Gyulának is, köszöntöm a hallgatókat, a Csak 10 perc rovat indul, azt mondta, hogy én ma ámulni fogok, hát, tessék, megvan a lehetőség, szóval nézzük meg, de hogyha eseménytelen lesz az arcom, ha engem ez nem fog felcsikolni, én ezt is fogom jelezni, őszintén, jó? Én vagyok a néphangja.
4: Legyen így, okay.
3: Mi újat tudsz mondani?
4: Nem új, nem, ez a leglényegesebb, nem új. Ez egy kettő, ez az első legalábbis, aztán jönnek az ügyek is. 2011-ig visszamenve találtam olyan tanulmányt, tehát Tibi, már 2011-ben tudtuk, hogy nagyon nem mindegy a napfény. Ez egy svéd tanulmány volt, nagyon sokan hivatkoznak erre, és az újakat is ennek kapcsán kezdték el csinálni. Ilyen 20 és 30 ezer főt, 30 ezer svéd nőt vizsgáltak, és nézték a napozási szokásaikat, amit csak fel tudtak venni róluk. De a napozás volt az elsődleges. Ezek alapján ezt a közel 30 ezer nőt, ezt három csoportba osztották. Tehát kvázi nem kap napot, vagy elképesztő kevés napot kapnak. Kerüli, átlag, tehát nem napozik különösebben, de kimegy, nem kenegeti magát, stb. És a harmadik csoport meg a rendszeresen sokat napozik. És nem egy-két napig, hanem 20 évig követték őket, 20 évig, és nézték, hogy ki hal meg, mikor hal meg, miben hal meg. Jó?
3: Tehát tulajdonképpen irodisták, átlagemberek, ácsok.
4: Igen, női ácsok.
3: Jó, igen. Hát nem, úgy mondtam, csak hogy tudják a hallgatók, ugye így viszonyítani a dolgokat, tök jó, amit elmondták különben ennek.
4: Akik a legtöbbet voltak a szabadban, közöttük volt a legkevesebb daganatos halálozás, a legkevesebb szív- és érrendszeri halálozás, tehát stroke és ugye szívinfarktus, és a legkevesebb nem szív- és érrendszeri halálozás. Tehát bármilyen okból lévő halálozást nézzünk, minden területen ők haltak meg a legkisebb számban.
3: Tehát az ácsok tulajdonképpen tök jól vannak.
4: Hát igen, ha így akarod mondani, akkor
3: fekete minden. Nekem Robi barátomtok ez mindenki, olyan színük van, hogy példaértékű. Okay. Sosem félnek, sosem aggódnak, már koratavasztól kint vannak, ők az elsők, ugye hát tetőt építenek folyamatosan, ők az elsők, akik érintkeznek a napsütéssel, nem is igazából tudnak sokszor védekezni ellene, bár ugye ő azért felkap magára néhány dolgot, meg sapka.
4: Igen, de mit mondtunk ezzel a felkap magáral, hogy az infravörös sugárzás
3: az átmegy.
4: Most ebből az átmegy. Pontosan így.
3: 8 centi. Okay. Mondtam Robinak, 8 centi, Robi.
4: Na, akkor most jön a sokkoló adat. Jó? Tehát akkor mondd meg, ha ez neked nem gyújtja fel a lámpát a fejedben, akkor semmi. És akkor menthetetlen vagy. Mert hogy mekkora volt a különbség? Oké, hogy kevesebben halnak meg, de hát most egyel kettővel kevesebben halnak meg, az ugye az nem olyan nagy jelentőségű. Olyan óriási volt a különbség, hogy azok a nők, akik sokat voltak a napon, Szakács TV definíciója ácsok.
3: Az ács.
4: Azok a nők, akik sokat voltak a napon, de dohányoztak aktívan, ugyanolyan halálozási mutatókat mutattak, mint a nem dohányzó, kevesebbet napozók. Akkor ezt lefordítom. Annak, hogy nem vagy eleget a napon, pontosan olyan mért egészségkárosító hatása van, mint a dohányzásnak.
3: És ez különben napi 15 perc meg elég?
4: Igen, napi 15 perc, 20 perc, és nagyjából, tehát legyen ez a 20-as szabály, 20 perc, 20%-át kell, hogy érje a nap a testednek. Tehát Tibi, még egyszer mondom, annyit károsít, ha nem vagy a napon, mint ha dohányoznál. Elismered, hogy a dohányzás jelentősen károsítja az emberi szervezetet?
3: Abszolút, igen.
4: Oké, akkor most még egyszer elmondom. A napfény hiánya matematikailag ugyanolyan mértékben károsítja, és ugyanolyan többlet halálozást hoz, mint a dohányzás.
3: Azt mondtam, hogy nem fog semmi engem itt ebből a szempontból így meghökkentett, de ez meghökkentett. Ez igen.
4: Ebben bíztam. Szeretnék elmondani egy anekdotális történetet, de nagyon szembeötlő. Egy család. A családnak az ők részén ilyen 30 éves korban egy bizonyos tumor elviszi a családtagokat. Aztán a következő generációban, itt már ugyanez a tumor a következő generációt, a 40 éves kor fölött viszi el. Aztán megjövünk a következő generációra, ahol 5 darab testvér van. És szépen ilyen 40-50 éves kortól sajnos elkezdenek elhalálozni. Egy nagyon fontos kivétellel, akit ráadásul ugye aztán a második a sorban, tehát nem a legidősebb, de majdnem a legidősebb. Ez az emberke egy olyan munkát kap, hogy egy kitérő ilyen mentő, vagy nem is tudom, szóval ilyen kisegítő repülőtéren, ahová csak nagy viharba irányították át a budapesti gépeket, ott teljesít szolgálatot. Nő a fű a leszállópálya mellett, és ő felvállalja, hogy kaszál. Ezért az úriember egész életében a napomban tavasztól őszig is kaszál. 75, majdnem 80 éves koráig ezt csinálja, és nincs daganata. Tehát az a családi átok megtörni látszik. Abba hagyja, 3 év múlva pedig életét veszik ki ugyanabban a daganatban. Na mondom, ez anekdóta, de akkor is.
3: Egy fontos kérdés, hogy ez a védettség csak addig tart, ameddig kontextuson van a nappal.
4: Igen, így van.
3: És ez utána azonnal meg is áll. Tehát, hogyha átalakul az életem.
4: Ha nem is azonnal, de...
3: De igen, ez a védettség, igen. Ez nem tart ki.
4: Ez nem olyan, hogy most akkor kinapozom magam 20 éves koromig, és abból élek majd 90 éves koromig. Nem, ezt folyamatosan meg kell, hogy újítsa. Na, tehát ez egy nagyon lényeges dolog, minimum döbbenetes, hogy a napsütésnek milyen hatása van. Na most, akkor ez egy jogos kérdés, hogy hogyan lehet ezt biztosra venni, mert hát ez nem egy ilyen kettős vakteszt, meg embereket bezárok, na nézzük meg 20 év alatt, hogy halnak meg, ha semmi napot nem kapnak, mert ezt így nem tudod vizsgálni. De megint csak visszanyúlnék a dohányzáshoz, mert van egy ilyen kutatási fogalom, hogy dózishoz kötött hatásgörő, ez most mindegy. A lényeg az, hogy elismerjük-e, hogy a dohányzás az rákot okoz. Azt gondolom, hogy ebben nincs kétség, ezt mindenki elismeri. De akkor megkérdezem én, van-e olyan kettős vaktesztű kísérlet, amiben ezt igazoltuk, hogy valakit dohányoztattunk 20 évig, jó daganatos legyen, a másikat meg nem. Nincs ilyen, ugye, mert hát ilyet nem is lehet csinálni, ez minden beütközik, ami orvosetika. De a kapcsolat olyan erős, hogy már ki lehet jelenteni, hogy a dohányzás tumort okoz. Tehát ugyanez a helyzet a napozással, hogy a napozás az bizony az életedet menti meg, és a betegségek elkerülésében segít. És szerintem van még annyi időnk, van, mert igyekezni fogok, hogy az árnyoldalára vetítsünk már rá, mert ezzel kezdted tegnap, és ez nagyon benne maradt a fejemben, hogy akkor kimegyünk, és akkor a leégés és társai. Tehát még egyszer mondom, a leégés az borzalmasan rossz. A leégés az 1000%-ban kerülendő. Na de nagyon extrém érzékeny emberek égnek csak le 15 perc alatt, és ők sem menjenek akkor, mert a nap pozitív hatását nem csak délben lehet élvezni. Na nézzük az árnyoldalt, mert erre is hoztam direkt kutatást. Ugye az ellentáborban biztos voltam, hogy bőrrák az akkor növekszik, és akkor ugye miben halljunk meg. Na akkor elő egy tanulmány. Egy azt hiszem 2025-ös napozási tanulmány, amely 10-szer akkora, mint a 2011-es svéd tanulmány. És ott nőket és férfiakat is néztek. Az eredmény lényegében nagyon hasonló volt, vagy kvázi ugyanaz. A minőségi, és itt nézték a minőségi szoláriumokat is, tehát a minőségi napozás, ahol nem égsz le, a minőségi szolárium az, hogy nem égsz le, és mind a kettőből minél több volt a megkapott mennyiség, annál kisebb volt a rákos és nem rákos megbetegedések száma az adott vizsgált csoportban, és az ezekből való halálozás is, bármely okból való halálozás is egyébként. Azt a kérdést is külön figyelték, hogy a napsütés emelkedés hatására emelkedik-e a melanóma, tehát ez a bőr kiinduló, rossz indulatú daganatnak a kialakulási száma és a halálozási kockázata. És a válasz egyértelműen és határozottan nem. Tehát most én itt adásba kimerem mondani, egyszerűen nem igaz az a dogma, hogyha napra mész, rá zárójel nem égeted magad, csak napozol, akkor bőrrákos leszel. Ez egy totális tévedés.
3: Szokathatjuk magunkat különben ehhez, Gyula? Tehát ugye azért vannak, persze, világos, hogyne, vannak fehérbőrű emberek, akiknek ez sokkal veszélyesebb, de ő kezdje akkor 1-2 perccel, nem? És pontosan akkor utána egy picit majd szokassa magát
4: reggel,
3: hozzá.
4: Megkezdje tavasz. Ugye a beesési szög az, amiről beszélünk. Mert ha a beesési szög minél meredekebb, tehát délben felülősben a fogalmazok ilyen egyszerűen, akkor infravörös sugárzásból is többet kapsz, de a másik végén lévő spektrum, másik végén lévő ultraibolya sugárzásból is többet kapsz. De az ultraibolya sugárzás, beszéltük, ugye te beszéltél stúdió és irányított hang és mély hang vagy magas, tehát az ultraibolya, ha laposabb szögben jön, akkor nagyon sok nyelődik el a légkörben, míg az infravörösből kevesebb, tehát meg tudod kapni ezt az egészet. De mondom, még azt a számot akartam elmondani, hogy 3-400 ezer ember volt ebben a vizsgálatban, nem volt statisztikailag igazolható bőrrák emelkedés, de van nem bőrrák okozta halálozás csökkenés. Tehát magyarán szólva csak pozitív hatásokról beszél. Tehát már csak a rákok kialakulását, a daganatos betegségek kialakulását jelentősen tudod csökkenteni, ha ezt a napozási szabályt, amit mondtunk, ezt a 20-20-as szabályt betartod. Tetszik érteni?
3: Igen.
4: Tehát nincs bőrrák kockázat növekedés. A napfény ideje a napfényt újra gondolni. A napfény a barátunk, és nem valami halálos lézer, vagy most tudom, micsoda.
3: Jó, holnap folytatjuk, mert letelt az időnk. Köszönjük szépen, tartsanak holnap is velünk. Doktor úr, jó pihenést kívánunk. Szia-szia.
0: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en. Csak

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: És épp ebben a pillanatban érkezett a Nyíltávfő Kft. Tájékoztatója. A Nyíltávfő Kft. Tájékoztatja tisztelt lakosságot, hogy 26. augusztus 28. napján, tehát holnap pénteken, Szarvas utca 39-41 szám előtti faápolási munkálatokra kerül sor. Kérjük Önöket, hogy akadálytalan munkavégzés és az esetleges károkozások elkerülése érdekében a munkátok ideje alatt az érintett területen gépjárműveikkel ne parkoljanak. Kedvezőtlen időjárás esetén a munkátok időpontja módosulhat, de készülünk talán ezért. Erre érdemes, tehát figyeljünk, a Szarvas utcára hozom még, nem fogjuk elfelejteni, és már is nézzük, hogy milyen üzenetek jöttek. Hát van bőven gazdagon torlódás a városban, így van ez például a Ferenc körúton, ugye itt is munkálatok miatt épül mindig a körforgalom, a Kótai úton itt is vannak fennakadások, lezárások, az araszolgatás kiterjedt a Széchenyi István utcára is, a Bocskai utcára is, és még a Kálói út. Egész jónak mondható, de itt is lesznek fennakadások. Itt vannak a rendőrök a négyesen, Téglás magasságában. Szabolcs Bákáról is nagyjából két hetente érkezik az üzenet, hogy a Kossuth utcán mérnek, hát ma is így van. Másodnak nem jelentettek hallgatóink rendőri figyelmet, de bárhonnan is figyelhetnek minket, ezt ne felejtsük el. 30-333-1039, csak ha meglátná, akkor tudja, hogy hova kell üzenni. Jönnek a dalok, méghozzá nem is akármilyenek. Folytatjuk majd a halott pénzzel, aztán James Blunt és Bonfire Heart is. Itt a legnagyobbak között, miután nézzük, hogy a benzinárával és a gázolajárával hogy kalkuláljunk a péntekre.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék. Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek előtt nézzük, hogy mennyi benzin van az autóban. Én emlékszem rá, még anyukám annak idején a Trabantba, ugye fel kellett nyitni az elejét, levettük azt az óriási nagy kupakot róla, ezt a tanksapkát róla, ezüst színű volt, és volt akkor, mint egy zsemle. Volt egy nívó pálca, amíg visszaemlékszik, ott a tank mellett, és azzal lehetett megnézni, hogy mennyi a benzin. Hát akkor nem ennyiért tankoltunk, de legalább most egész jó áron vagyunk. A 95-ös 592-ért a gázolaj 681 forintért tankolható, a holnapi napban a gázolaj drágulására kell készülni 6 forinttal literenként. Ez a közlemény, a benzéhez nem nyúlnak. A Brent olaj erősödik, 90 dollár vételára. Ez még mindig magas, nem akarjuk elérni a tavalyi szintet, pedig jó lenne ez a 72. A forint kicsit visszalépett, rontott, 312 az USA dollárral szemben, de ez még mindig jónak mondható átlagokat tekintve. Holtankoljak.hu, az infokat itt egészítheti ki, ha szükséges, de ha történik valami, akkor itt a Besten én hozom, biztosíthatom. 5 órakor még találkozunk, rengeteg mindenről kell beszéljünk, például a Vittúrfutó Fesztiválról mindenképpen hozok híreket az óra elején.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
4: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Újraindul a Senior Akadémia, forgalomkorlátozások lesznek vasárnap. Részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg. Demeter Dia vagyok. Szeptemberben folytatódik a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia programsorozata. Az őszi fél évben 6 előadást szerveznek több témában. A családi neveléstől és a nyelvhasználattól, a mozgáson és történelmen át szó lesz a képzőművészetről és a zenei hagyományokról is. Az őszi fél év szeptember 8-án indul a magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatásának kérdésével, kifejezetten a nagyszülők nézőpontjára fókuszálva, közölte az egyetem. A részletes program elérhető az enye.hu oldalon. Vasárnap rendezik a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált. A futók különböző távokon indulnak. A félmaratontól a 10, az 5 és a 2,5 kilométeres versenyszámokon, de szerveznek gyermekfutamot és jótékonysági futamot is. A sportesemény miatt forgalomkorlátozásokra kell készülni a város több pontján. Ezek a helyi és helyközi autóbuszjáratok közlekedését is érintik. A belvárosban, Sóstón, a Bújtosító környékén, a Vai Ádám körútnál és a Hősök terénél is lesznek lezárások. Ezeket a rendőrség és a polgárőrség munkatársai koordinálják. Amint az utolsó futó is elhalad az adott útszakaszon, a korlátozásokat fokozatosan feloldják, közölték a szervezők. Az érintett utcák teljes listája elérhető a város honlapján. Ritka égi látványosságban lehet részünk, csütörtökről péntekre véradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
6: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
5: A Az esti éjszakai órákban többnyire tiszta, derült időre számíthatunk itt Nyíregyházán, és csapadék kialakulásától nem kell tartanunk. Mérséklődhet a légmozgás, 14-15 fok körül alakulnak a minimumok. Holnap alapvetően derült napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű. Szeles marad az idő, 29-32 fok várható, szombaton pedig egy újabb hideg front érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

Na, hogy 5 óra után is találkozunk, és jönnek a legnagyobb dalok, ez a Best FM Naughty Boy, és a La La La, melyel indítjuk az órát, és a Vittúr Futó Fesztiválról beszéljünk, mely komoly lezárásokkal várja majd, készül önnek vasárnap. Ezzel az infóval kezdjük az órát.

A diszkó királynő énekelt, Gloria Estefan után majd Valmarék ragadják meg a mikrofont, éget a nap, de előtte, még a dal előtt beszélgessünk a Victor Futó Fesztiválról, mely készülődik és mely vasárnap esedékessé is válik. Hát ilyenkor azért megtelik a város futókkal, nem csak nyíregyházi vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futókkal, hanem országosan is érkeznek, de Debrecenből meg Hajdúból tutira. Szóval jó nagy tömeggel kell készülni, főként a délelőtti órákban, lezárásokkal, és hát ennek nyomán egy kicsit nehezebb közlekedéssel. Ne vasárnap menjünk piacolni, én arra kérem. A forgalom korlátozások 8.30 és 12 óra 30 között zajlanak majd, például Vai Ádám körút, Szekfő utca, Liszt-Ferenc utca, belső körút, de hogy haladnak a futók, itt lesz majd a Pazonyi út, a Korányi Frigyes utca, Sóstói út, Csolóköz, aztán Sóstói úti felüljáró, Kemecsei út, Fürdő utca, Blaha Lujza sétány, aztán vissza a Kossuth utca, Vai Ádám körút, ez azért nem kevés. Tájékozódhat, megnézheti a cikket a Best FM oldalán, ahol sokkal részletesebben belefuthat a cikkbe egyébként. Ez már a hatodik alkalom, és azt gondolom a látogatottság, a népszerűsége óriási. Menjünk szurkolni, ne vásároljunk, ne autózzunk a vasárnap délelőttben, hanem szurkolni menjünk tényleg. Ez egy jó kis családi program is lehet. Ennyit erről, jöjjenek a dalok. Egészen pontosan most a Valmarék, Manuellel, aztán majd a No Doubt, Hey Baby-e, utána az átirat Pili Barnával, meg Curtis-szel. Hófehér, jag...

Írségvíz ZRT tájékoztató, beszéltünk már erről, de az aktualitását tekintve mindenképpen újra hozom a hírt. Ez a holnapi napra aktualizálódik, amikor is a Szarvas utca 39-41 szám előtt fápolási, golyozási munkák kezdődnek. Az érintett területen kérnek minket, hogy ne álljunk ide autóval, ne nehezítsük a munkát, mert azért látjuk, hogy erre is idő van, időkorlát van megszabva, tehát nekik is végezni kell. Szóval figyeljünk az elkerített területre, ne álljunk ide az autóval, és készüljünk a faápolási munkákra holnap. Egyébként, hogyha az időjárás változna, akkor történik itt az ütemezésben valami, de hát erről majd beszélünk holnap. Hozza Norbert vagy Hajni az esetleges változásokat. Egyébként a cikket a Best FM oldalán megtalálja, és már is megyünk tovább, evezgetünk pontosabban a folytatásban Charlie-val meg Giovannival, Shake Down a lendület, Koszi Jankával dúdolászás vár ránk a következő trióban.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Klub slágerek a késő délutánban Tom Novival és Limával a Tékit után, majd Péterfi Boriék Keszti Péterrel. Előttünk a legfrissebb előrejelzések már a péntekre. Elszaladt ez a hét, és hát ezzel a héttel nagyjából le is záródik a nyári szünet. A jövő héten még van egy kis ráadás, aztán pedig kezdünk, majd az oskolával, hát kedden. De még egyelőre a pénteknél járunk, használjuk ki az alkalmakat, használjuk ki a jó időt, mely még holnap érkezik. Augusztus 20-a után azért nagyon megváltozik az időjárás, ennek még egyelőre jelét nem érezzük, hiszen holnap akár 30 fok is lehet. A reggeli startban 13-14 fok alakulhat, ez már annyira nem kellemes, a szél az kezdetben keleties, aztán pedig majd inkább déli áramlatokra kell készülni. Az allergiások helyzete az viszont mindenképpen aggasztó, hiszen a gombák magas, a parlagfű magas szintjére kell készülni, a csalánfélék, a kenderfélék és a libatopfélék közepes pollenszórása mellett, úgyhogy tünetei egyre inkább fokozódnak, számoljon ezzel. Nézzük, mit rejt a kalendárium 28-ára. Ágoston Alfréd és Elemér ünnepli a névnapját Szent Ágoston ünnepén. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, és csatolom a legnagyobbakat Péterfi Borival, Geszti Péter. Erről folytatjuk, beléd estem, ez van Adamski Killer dal, a Hallod, látod, érzed, az első igazi fesztivál bandánktól érkezik, még a New Level and Pyre is. Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És elszaladt már a csütörtök is, elképesztő tempóban tepernek a napok a naptárban. Tényleg nem győzöm csak lapozgatni, holnap már péntek és egy újabb hetet tudhatunk magunk mögött. Az iskola kapuja pedig lassan-lassan kinyílik, várja a srácokat, a diákokat. Az utolsó pár perc felkészülési idő még előttünk a hétvégére, de meg a jövő hét elejére, aztán pedig egy újabb nagy roham, újabb 7-8 hónap roham talán, úgyhogy ez vár ránk, de hát előtte még egy pénteki nap, egy pénteki megméretetés. Holnap is találkozunk, a melós percekben érkezem 2-től, aztán majd játszunk, és hogy lenni szokott, holnap is számítok figyelmére. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
3: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
4: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Ismét versenyezhetnek a szépkorúak, kitüntették az egyetem munkatársait, a madárvonulást is befolyásolja a klímaváltozás. Demeter Dia vagyok. Idén is megrendezik a szépkorúak sport találkozóját Nyíregyházán. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában áll rajthoz, tette hozzá. A szépkorúak sport találkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezések még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Állami kitüntetéseket kapott a Nyíregyházi Egyetem két szakembere az államalapítás ünnepe alkalmából. Az intézmény tájékoztatása szerint Komáromi István, a Nyíregyházi Egyetem 5-ös József gyakorló általános iskola és gimnázium korábbi igazgatója, címzetes főiskolai docens, a Magyar Aranyérdemkereszt polgári tagozatát vehette át. Nagy elhivatottsággal végzett pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként. Juhász Erika népdalénekes, a Nyíregyházi Egyetem zenei intézetének mester oktatója pedig Martin György díjat kapott a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett kiemelkedő tevékenységéért. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is, kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány példány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
6: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
5: Az esti éjszakai órákban többnyire tiszta, derült időre számíthatunk itt Nyíregyházán, és csapadék kialakulásától nem kell tartanunk. Mérséklődhet a légmozgás, 14-15 fok körül alakulnak a minimumok. Holnap alapvetően derült, napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű. Szeles marad az idő, 29-32 fok várható, szombaton pedig egy újabb hideg front érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: Kiss.
1: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en. Nyíregyháza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Küzdöttek a szárazsággal a Nyír VV munkatársai, végéhez közelít a strand szezon, diákok segítkeznek a skanzenben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A város üzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárazság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
3: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 90-95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
2: Véget ér az idei strand szezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a Nyíregyházi Parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig, vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető, és a parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előre láthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Felújítási munkákat végeznek a Vásárhelyi Pál Technikum 12. D-osztályának tanulói a Sóstói Múzeumfaluban. A csapat egyik része a régi, elhasználódott földpadlót verte fel, majd a megfelelő előkészítést követően új tapasztalást végzett. A csapat másik része a Tiszabecsi Porta évek óta használaton kívül lévő lakóépületének megtisztításán dolgozott. Olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum beszámolójában. Az esti éjszakai órákban többnyire tiszta, derült időre számíthatunk itt Nyíregyházán, és csapadék kialakulásától nem kell tartanunk. Mérséklődhet a légmozgás, 14-15 fok körül alakulnak a minimumok. Holnap alapvetően derült, napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű. Szeles marad az idő, 29-32 fok várható, szombaton pedig egy újabb hideg front érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Újraindul a Senior Akadémia, forgalomkorlátozások lesznek vasárnap, részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg. Demeter Dia vagyok. Szeptemberben folytatódik a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia program sorozata. Az őszi fél évben 6 előadást szerveznek több témában. A családi neveléstől és a nyelvhasználattól, a mozgáson és történelmen át szó lesz a képzőművészetről és a zenei hagyományokról is. Az őszi fél év szeptember 8-án indul a magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatásának kérdésével, kifejezetten a nagyszülők nézőpontjára fókuszálva, közölte az egyetem. A részletes program elérhető az enye.hu oldalon. Vasárnap rendezik a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált. A futók különböző távokon indulnak. A félmaratontól a 10, az 5 és a 2,5 kilométeres versenyszámokon, de szerveznek gyermekfutamot és jótékonysági futamot is. A sportesemény miatt forgalomkorlátozásokra kell készülni a város több pontján, ezek a helyi és helyközi autóbuszjáratok közlekedését is érintik. A belvárosban, Sóstón, a Bújtosító környékén, a Vai Ádám körútnál és a Hősök terénél is lesznek lezárások. Ezeket a rendőrség és a polgárőrség munkatársai koordinálják. Amint az utolsó futó is elhalad az adott útszakaszon, a korlátozásokat fokozatosan feloldják, közölték a szervezők. Az érintett utcák teljes listája elérhető a város honlapján. Ritka égi látványosságban lehet részünk, csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Az esti éjszakai órákban többnyire tiszta, derült időre számíthatunk itt Nyíregyházán, és csapadék kialakulásától nem kell tartanunk. Mérséklődhet a légmozgás, 14-15 fok körül alakulnak a minimumok. Holnap alapvetően derült napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű. Szeles marad az idő, 29-32 fok várható, szombaton pedig egy újabb hideg front érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Há, mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: 99 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nem mondta nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét versenyezhetnek a szépkorúak, kitüntették az egyetem munkatársait, a madárvonulást is befolyásolja a klímaváltozás. Demeter Dia vagyok. Idén is megrendezik a szépkorúak sport találkozóját Nyíregyházán. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában áll rajthoz, tette hozzá. A szépkorúak sport találkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezéseket még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyhaza.hu oldalon. Állami kitüntetéseket kapott a Nyíregyházi Egyetem 2 szakembere az államalapítás ünnepe alkalmából. Az intézmény tájékoztatása szerint Komáromi István, a Nyíregyházi Egyetem 5-ös József gyakorló általános iskola és gimnázium korábbi igazgatója, címzetes főiskolai docens, a Magyar Aranyérdemkereszt polgári tagozatát vehette át. Nagy elhivatottsággal végzett pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként. Juhász Erika népdalénekes, a Nyíregyházi Egyetem zenei intézetének mester oktatója pedig Martin György díjat kapott a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett kiemelkedő tevékenységéért. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is, kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány példány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
3: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
2: Az esti éjszakai órákban többnyire tiszta, derült időre számíthatunk itt Nyíregyházán, és csapadék kialakulásától nem kell tartanunk. Mérséklődhet a légmozgás, 14-15 fok körül alakulnak a minimumok. Holnap alapvetően derült, napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű. Szeles marad az idő, 29-32 fok várható, szombaton pedig egy újabb hideg front érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: az egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
4: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
2: Na gyerünk!

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Küzdöttek a szárazsággal a Nyír VV munkatársai, végéhez közelít a strand szezon, diákok segítkeznek a skanzenben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A város üzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárazság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
2: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 90-95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
1: Véget ér az idei strand szezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig, vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető, és a parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előre láthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Felújítási munkákat végeznek a Vásárhelyi Pál Technikum 12. D-osztályának tanulói a Sóstói Múzeumfaluban. A csapat egyik része a régi, elhasználódott földpadlót verte fel, majd a megfelelő előkészítést követően új tapasztalást végzett. A csapat másik része a Tiszabecsi Porta évek óta használaton kívül lévő lakóépületének megtisztításán dolgozott. Olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum beszámolójában. Az esti éjszakai órákban többnyire tiszta, derült időre számíthatunk itt Nyíregyházán, és csapadék kialakulásától nem kell tartanunk. Mérséklődhet a légmozgás, 14-15 fok körül alakulnak a minimumok. Holnap alapvetően derült, napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű. Szeles marad az idő, 29-32 fok várható, szombaton pedig egy újabb hideg front érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. Mert imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nem nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: Énekelheted.
2: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet betölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mered. A Best FM, a Best FM ott van veled.

A legjobbat adjuk. Pedig senki sem.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jól imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: Értek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.